0: Legendás előadók a 107,1-en.
1: A 80-as, 90-es évek legjobb rockzenéi.
2: Nálunk szólnak.
0: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. 107,1.

0: amikor sétáló magnóval hallgattunk zenét,
1: és videóklubba jártunk a VHS kazettákért.
2: Ezek voltak a 80-as évek.
3: Ezek voltak a 80-as évek.
2: Nosztalgiázzon a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 80-as évek zenéi mellett.
0: A 80-as évek zenéi.

0: Itt a Szabadkai Magyar Rádió.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Rádió.
1: A 107,1 MHz-en.

0: A 70-es évek slágerei
1: a 107,1 MHz-en, ahol
0: a zene minden.
1: Hallgasson zenét velünk!
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: Hajnali 3 óra múlt a Szabadkai Magyar Rádió óráján.
1: A nosztalgia szárnyán. A legjobb ex-jus lágerek.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban. A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Önök a Szabadkai Magyar Rádió műsorát hallgatják.
1: Minden idők legnagyobb exciós lágerei
2: nálunk szólnak.
3: Ez a 107,1 MHz.
4: Noches bez glasa, dinamo i vratima. Na licu ti kiša,

0: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Ahol a régi slágerek nem mentek ki a divatból.
1: Mert ami jó, az jó.

0: Mi játsszuk a legtöbb régi zenét. Azért nem ennyire régit.
1: Változatosság a retro jegyében.
2: Ez a Szabadkai Magyar Rádió reggeltől estig.
1: Retro slágerek társaságában.

0: 107,1. Itt csak retrós láger megy.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióval a 80-as években.

0: rockzene őskora. A rockzene fénykora.
1: Lesz rock.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.

A retróból sosem elég. 107,1 SMR.

0: legendás előadók, emlékezetes dalai.
1: Mi leporoljuk a régi slágereket.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Dalok, melyeket szerettünk.

0: 6 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Itt a Szabadkai Magyar Rádió 107,1 MHz-en.

0: a retro jegyében. A 70-es évek slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: retro zenefüleinknek.
1: Fütyörészük együtt a régi dallamokat.
2: A
0: 107,1 MHz-en.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Mi leporoljuk a régi slágereket.

0: Rock, rock, rock.
1: A 107,1 MHz-en a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 80-as és 90-es évek legnagyobb magyar slágerei a 107,1 MHz-en, ahol a régi zenék szólnak.

0: magyar sláger a 90-es évekből.
1: Itt
2: az SMR-ben.
3: Még nyílnak a völgyben a kerti virágok, még zöld el a nyárfa az ablak előtt. De látod a mottan a téli világot, már hótakar rá el a bércitetőt. Csak én ülök ébren, félig szív cigarettát érzek a számban, a csókod íze helyett.
4: A csókod íze helyett.
3: És nem jön az álom, az enyhet adó, és nem tudok én meghalni se, élni se nélküled én már.
4: Élni se nélküled.
3: Én nem tudom mi ez, de jó nagyon. Fájás a édes, hadd fájjon. Hagyom, ha balgaság, ha tévedés legyen. Ha szerelem, bocsásd ezt meg nekem.

kedves tanyugam. Szeretlek, szeretlek, szeretlek, egész nap kutatlak, kereslek, egész nap sírok a testedért. Szomorú kedves a kedvesért, úgy élsz bennem, akár a vérem, nyitott szememben a világ, fájdalmai a létezésben, vagy épp üvegben a szilánk. Köröttem kuszom az élet, kuszom a sorsom, vértez hittel, hűséggel állik, akkor én a halálos ágyig belé.

0: Igazi zenészek, legendás zenekarok.
1: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en.

0: kedvencek, örökzöld melódiák.
1: Ez a Szabadkai Magyar Rádió,
2: ahol a nosztalgia a divat.
1: A 107,1 MHz-en.
2: SMR.

0: 7 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Az FM 107,1-en és az interneten.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
2: Köszönjük, hogy minket hallgat.

0: köszöntöm a hallgatókat. A Szabadkai Magyar Rádióban vallási műsorok következnek. Először a katolikus vallási műsort hallják Palatinus István plébános szerkesztésében.
1: Lelki útra való. Hit, közösség és keresztény értékek a mindennapokban. Gondolatok, történetek és találkozások, amelyek erőt adnak, elgondolkodtatnak és közelebb hoznak egymáshoz. Egy műsor, amelyben a lélek is feltöltődik.
2: Mustárnak. A Szabadkai Magyar Rádió vallási műsora következik.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szabadkai Magyar Rádió vallási műsorának hallgatóit. A Szentlélek Istenről gondolkodunk közösen. A Szentlélek Istent egynek valljuk a Szent Háromság személyei közül. Ő az Atyával és a Fiúval egy lényegű, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút, ahogy ezt a hitvallásban ilyen gyönyörű szépen megfogalmazták nekünk, és hogy ezt újra és újra tudatosítva magunkba megismételjük. Az idők kezdetétől együtt munkálkodik az Atyával és a Fiúval az üdvösségnek a művén. Isten dolgait senki nem ismeri, csak maga Isten lelke, írja Szent Pál apostol az első korintusi levél második fejezetének 11. sorában. A lélek tehát az, aki megismerteti velünk Krisztust, őt, mint Isten élő igéjét, de önmagát nem tárja föl. Nem önmagáról tesz tanúbizonságot, hanem Jézusról. Ő szólt a proféták szavával. Hallatja velünk az Atya szavát, de őt magát nem halljuk. Őt leginkább hatásaiban ismerjük meg, amelyel az igét kinyilatkoztatja nekünk, és fölkészít minket arra, hogy hittel befogadjuk. Ő az igazság lelke, aki föltárja nekünk Krisztust, nem beszél nekünk önmagáról. Mégis ez a rejtőzködő isteni személy marad itt velünk. Őt ígérte meg, és küldte el számunkra Jézus a mennybe menetelét követően. Akikkel az Atya Krisztusban gyermekeivé fogadott, azok a fogadott fiúság lelkében való részesedés által kapcsolódnak bele Isten életébe. A lélek küldetése az, hogy Krisztussal összekösse, és ő benne éltesse őket. A lélek latinul spiritus szó a hírberben ruach, ami eredeti értelmében lélegzetet, fuvallatott levegőt, szelet jelent. Jobb megismeréséhez szimbólumok sokaságát hívja segítségül a Szentírás. Beszél az élő vízről. A víz a Szentlélek szimbóluma. A Szentlélek működését jelzi. Így előre jelzi a kerességben a lélek jelenlétét, miként világra születésünk magzati állapotát a víz tartja fönn. Úgy a keresztvíz valóságosan jelzi, hogy isteni életre születésünket a Szentlélekben kapjuk ajándékba. Sőt, az egy lélekben megkeresztelkedve mindnyájunkat ugyanazon az egy lélek ittat át. Ha hallgattad a folyó áramlását, a tenger hullámzását, milyen csodák, a víz élettel vali telítettségét mutatják nekünk. A víz az életnek az igazi táplálója, a testnek, de ugyanúgy a léleknek is. Aki hisz bennem, annak a szívéből az élő víz forrásai fognak fölfakadni, mondja Jézus. Ez az az élet, ami a lelket élteti. Ez az a víz, amely örök életre szökellő vízforrás. Már az ős keresztény szimbólumok között
Olyan sokszor találjuk a vízzel való ábrázolás valóságát, az ókeresztény mozaikokban, vagy éppenségben a katakombák rajzaiban. Egy másik ilyen jel az olaj. A kenet szentség jele, különösen is a bérmálásnak, a fölkenés eszköze, a Krisztus név, a héber messiah, Isten lelkének fölkentjét jelenti, Jézust a Szentlélek tette Krisztussá, a lélek kente őt föl, az Úr lelke nyugszik rajtam, ő küldött, hogy a szegényeknek örömhírt hirdessek, és a bűn rabjainak szabadulást, olvassa Jézus a tekercsből Izaiás szavaival megfogalmazott ígéretet, az Úr lelke. És amikor Jézus megkeresztelkedik, akkor a Szentlélek, mint egy galamb képében ott lebeg fölötte, és az Atya hangja hallatszik, újra és újra a Szent Háromság egysége, és azok a jelek, amelyek föltárják az isteni jelenlét, gazdagságát és szépségét. A megtisztulás fürdője, a keresség vize, az íg szava, és a lélek, aki betölti Jézust. Ő az én szeretett fiam, akiben kedvem telik. Őt hallgassátok, mondja az Atya. Egy következő jelkép a tűz. A tűz a Szentlélek cselekedeteinek átalakító erejét szimbolizálja.

0: Jézus mondja később, azért jöttem, hogy tüzet gyújtsak a földön. Mi mást akarnék, mint hogy lángra lobbanjon? A Szentlélek láng nyelvek alakjában szállnak a tanítványokra. A szövetségkötés 50. napjának reggelén, és betölti őket. Minden megremeg. Beleremegnek az emberi szívek. S a lélek átjárja őket. A gondolataikat. A szavaikat. Az értelmüket. A cselekvésüket. A tűz, amely megtisztít, amely előhozza az igazi értéket, az ércekből kiválasztja a legnemesebbet, a legértékesebbet. Így munkálkodik mindannyiunkban, és így viszi végbe, és nem csodálatos művét. Itt a felhő és a fényesség jelképe. Rendszerint sötét vagy fényes felhőben nyilvánul meg az élő és szabadító Isten, kíméletesen eltakarva dicsőségének emberi érzékkel befoghatatlan hatalmasságát, mint például Mózesnek a Sínai hegyen, vagy Izrael népének a pusztai vándorlás alkalmával. Ezeket az előképeket tehát Krisztus beteljesíti a Szentlélekben. A Szentlélek öleli körül Máriát, beárnyékozza őt, hogy Jézust fogadja és világra szülje. A színeváltozás hegyén a Szentlélek jön el a felhőben, mely Jézust, Mózest és Illést, nem különben Pétert, Jakabot és Jánost árnyékolja be. És a felhőből újra szózat hallatszik. Ez az én szeretett fiam, őt hallgassátok. Végül ugyanez a felhő fogadja be Jézust a tanítványok szeme elől a mennybe menetel napján. Egy következő jelkép a pecsét. Az olajhoz hasonló jelentésű szimbólum. Krisztus az, akit az Atya isteni pecsétként ajándékoz nekünk. Az Atya Krisztussal pecsételi meg az ő ígéretét, és benne az Atya minket is megpecsétel. A pecsét a Szentlélek letörölhetetlen létét írja bele a mi létünkbe. Kiterjesztett kar. Jézus a kezét rájuk téve gyógyított. Így gyógyította a betegeket. Áldotta meg a gyermekeket. Az apostolok Jézus nevében ugyanezt teszik. Sőt, a Szentlélek, az apostolok kézrátétele által rendelnek diakónusokat, majd a papszentelésben úgy szintén a kézrátétel jele annak, hogy a Szentlélek teljesen magáivá fogadta Isten szeretetébe emeli azt, akit az Atya meghív, hogy az ő tanúságtevője legyen. Az új is egy ilyen jelkép. Jézus az Isten újjával üzi ki a gonosz lelket. A Szentlélek himnusza Így emlékezik meg erről, te új az Isten jobb kezén. Így hívjuk segítségül a Szent Lelket. Egy érdekes jel, a kalomb. A vízözön végén a Noé által kibocsájtott galamba csőrében zöldelő olajjággal tér vissza, annak jeléül, hogy a föld ismét lakható, élhető. Amikor Krisztus kiemelkedik kerességének vizéből a Jordánból, a Szentlélek galamb formájában száll rá. A lélek a megkereszteltek megtisztított szívébe is leszáll, s ott megnyugszik, úgy, ahogy egy galamb csodálatosan tud remegve megállni, lebegve a levegőben, mutatva ezt az örök isteni dinamizmust, az örök tevékenységet, az örök mozgást. S még egy jel, a szél. Egyszerre olyan zúgást támadt az égből, mintha csak heves szélvíz közeledett volna, és egészen betöltötte a házat. Olvassuk az apostolok cselekedetében, és Illés vágyának teljesülése is a szélhez kapcsolódik, ahol nem robajjal jön, hanem a csendes, békés szellő képében körül öleli Illést és betölti őt. És Illés ebben a csendes szellőben érzi Istennek a jelenlétét, megtapasztalja, hogy vele az Isten. Befedi arcát és leborul, imádja az Istent. Mert tudja, hogy vele van, ahogy ezt megígérte neki. És valósággá tette önmaga jelenlétét ott a Kármel-hegyen. Mi is a mindennapjainkban megtapasztalhatjuk Isten közelségét. Ő közel jön hozzánk. Számtalan sok jelben. Legyünk éberek, és akkor fölismerjük a jelekben Isten jelenlétét. Ezek a gondolatokkal kívánok mindannyiatoknak szép vasárnapot. Az iskola kezdés kezdetén vagyunk, segítsen a Szentlélek mindannyiunkat, különösen az iskolába induló gyermekeket, először is az elsősöket, hogy minden korosztályt, a fiatalokat, a lassan nyiladozó, önálló, szabadságra éhező értelmet, a középiskolásokban, az egyetemistákban. Jöjj, Szentlélek Isten, és vezesd a szülőket, a pedagógusokat, a tanárokat, tanítókat, hitoktatókat, mindannyiunkat, akik bölcsességet akarunk átadni, hogy jól tudjuk végezni küldetésünket ebben a világban. Polatnyos István atya voltam, dicsértessék a Jézus Krisztus mindörökké. Amen.
1: Lelki útra való. Hit, közösség és keresztény értékek a mindennapokban. Gondolatok, történetek és találkozások, amelyek erőt adnak, elgondolkodtatnak és közelebb hoznak egymáshoz. Egy műsor, amelyben a lélek is feltöltődik. A műsor létrejöttét Szabadka Város önkormányzata támogatta. A műsorban elhangzottak nem feltétlenül tükrözik a műsor támogatójának álláspontját.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban református vallási műsor következik. Harangozó László a Szerbiai Református Keresztény Egyház püspökének szerkesztésében.

Sok szeretettel köszöntöm a Református Egyház vallási műsorának minden hallgatóját. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Felolvasom Istenek ígéjét Pál apostolnak a Galatákhoz írott levele első részének a 10-től a 16-ig terjedő verseiből. Most tehát embereknek akarok a kedvében járni, vagy Istennek? Vagy embereknek igyekszem tetszeni? Ha még mindig embereknek akarnék tetszeni, nem volnék Krisztus szolgája. Tudtotokra adom, testvéreim, hogy az evangélium, amelyet én hirdettem, nem embertől származik. Mert én nem embertől vettem, nem is tanítottak rá, hanem Jézus Krisztus kinyilatkoztatásával kaptam. Mert hallottátok, milyen volt az én egykori magatartásom a zsidóság körében, hogy végtelenül üldöztem az Isten egyházát, és pusztítottam azt. És a zsidó hithűségben sok kortársamat felülmúltam népem körében, mint hogy fölötti buzgó rajongója voltam atyáim hagyományainak. De amikor úgy tetszett annak, aki engem anyám méhétől fogva kiválasztott, és kegyelme által elhívott, hogy kinyilatkoztassa fiát én bennem, hogy hirdessem őt a pogányok között, nem tanácskoztam testtel és vérrel. Pál apostol a Galatákhoz, vagy ahogy más fordítások mondják, Galácia beliekhez, és itt szeretném mondani, nem galíciaiakhoz, Galácia beliekhez intézi az ő szavait. Galácia, vagy a Galaták vidéke, akkor az görögökhöz tartozó rész, ma a Törökország részét alkotja, Anatólia vidéken volt található. Bár többségében görögök laktak körülöttük, ezek a galaták kelta eredetűek voltak, sőt, egészen Krisztus után 4. századig megőrizték a maguk kelta hagyományait, nyelvezetét. És ezek a galaták nagy örömmel fogadták az evangéliumot. Nagyon sokan megtértek közülük. Nagyon sokan komolyan megindultak Isten útján, odafordultak Istenhez. Azonban egy idő után egy veszedelmes tévtanítás kezdett elterjedni közöttük. Zsidó hagyományokat és törvényeket kezdték átvenni. A kereszténységet korai kezdetektől fogva, de a mai nap is jelen van ez a nyomás, nem csak belülről fenyegett a különböző téveszme, félreértelmezése Isten igének, hanem kívülről is idegen hatások érték. Egyrészt ott volt a pogány görög befolyás, a hellén kultúrának a hatása a kereszténységre, és ugyanakkor nagy nyomás gyakorolt másik oldalról rájuk az ószövetségi zsidó törvények betartása. És ebben a gyülekezetben is ez az utóbbi jelentkezett. Azt tanították ugyanis, hogy nem elég az, ha megtérnek. Nem elég az, ha hitáltal elfogadják Krisztus váltságművét, be kell tartani a mózesi törvényeket, hagyományokat is. Ahhoz, hogy Isten elfogadja őket. Különböző zsidó szertartásokat is el kell végezni. Úgy, mint a körülmetélkedés, a különböző étkezési szabályok, a szombat, a nyugalom napjának megtartása. És mivel Pál nem egyezett velük, ezért megkérdőjelezték Pál apostolságát. Pál apostolnak a küldetését kérdőjelezték meg. Ezért ebben a levélben egyrészt Pál beszél a maga megtéréséről, és ezen belül a maga származásáról is. Elmondja, hogy ő zsidó származású, ezen belül farizeus volt, vagyis a legszigorúbb irányzatnak a tagja volt. Törvényt betartotta szó szerint, betűről betűre. És ezzel ugye nevetséges is teszi magukat a galatákat, hogy ők, akik kelta eredetűek, megkérdőjelezik Pálnak az apostolságát, aki zsidó, sőt a legszigorúbb zsidó irányzatnak a leszármazottja. De aki mindezt kárnak és szemétnek ítélte azért, hogy Isten szolgája lehessen. Másrészt Pál ebben a levélben arról beszél, hogy nem törvény által igazulunk meg. Sőt, egyenesen azt mondja, akik törvény által akarnak megigazulni, azok elszakadnak Krisztusról, azokra nem érvényes Krisztus áldozata. Kegyelemből és hitáltal igazulunk meg. Krisztus az, aki megváltott minket és megigazít. És harmadszor pont ezekben a versekben, amelyeket felolvastam, Pál apostol arról is beszél, hogy mire hívta el Isten az ő gyermekeit, mi a mi rendeltetésünk is. És erről a harmadik dologról szeretnék most beszélni. Azt olvassuk a 15. és 16. versben, hogy Isten Pált már az anyaméhtől fogva arra rendelte, tehát még a születése előtt, hogy Krisztust kinyilatkoztassa benne. Igen, Pál apostolnak volt egy külön küldetés, hogy mint apostol vigye el a pogányokhoz
azokhoz az emberekhez, akik nem ismerik Istent, az evangéliumot. De valójában ebben benne van az, hogy mindenki, aki Isten gyermeke, ezt a feladatot be kell, hogy töltse. Akiket Isten elhívott, és eleve kiválasztott, elrendelt az üdvösségre, azoknak tükrözniük kell Isten fiát. Ők rajtuk keresztül ki akarja nyilatkoztatni Jézust, az Atya. Ezt a törvényeskedés által nem lehet megtenni. Mert valójában, amikor az ember a különböző törvények, szabályok, hagyományok megtartása által akar megigazulni, akkor ezt saját erejéből, testi erejéből teszi, és önmagát valósítja meg ekkor. Önmagát jelenti ki, nem Isten fiát. Az embert nyilatkoztatja ki, és nem az ember fiát, ahogy Jézus magát sokszor nevezte. Az ószövetségi törvények, az áldozatok csak árnyékai voltak az új szövetségi megváltásnak. És mindezt Jézus betöltötte. Ezeknek az ószövetségi dolgoknak az volt a rendeltetése, hogy Krisztus és az ő váltságművét előre kiábrázolják, mint egy kivetítség. Csak árnyékai voltak az új szövetségnek. Például a nyugalomnak, a szombat kiábrázolt az, hogy benne megbékélhetünk, megnyugodhatunk valójában. Az áldozatok a megváltásra mutattak előre, amit Krisztus értünk vállalt az ő golgotai áldozatában. Az ünnepekben benne volt az, hogy hogyan kell dicsőíteni Isten a mi életünkkel, hogyan kell ünnepelnünk őt mindenkor. De ezeket mind Krisztus betöltötte, és ezek által én saját erőmből nem tudok megigazolni. És persze a történelem folyamán különböző hagyományok és szokások is még kialakultak a különböző felekezetekben, de ezeknek a hagyományoknak is csak akkor van létjogosultságuk, ha ezek hittel és élettel vannak telve. Mert amikor megszülettek, amikor elkezdték őket gyakorolni, akkor fontosak voltak, akkor volt benne élet. De amint elveszik belőle a hit, ezek elvesztik létjogosultságukat. Minden keresztény irányzatnak, felekezetnek, ébredésnek nagy veszélye, hogy egy idő után az újabb nemzedékek születésével, ami eddig élő volt, élő hittel volt telve, már csak üres szertartássá váljon. Isten azt akarja, hogy nekünk élő hitünk legyen. Az Úr azt akarja, hogy fiát kinyilatkoztassa rajtunk keresztül, a szavainkban, a tetteinkben, egész életünkben. Ehhez nem kell az ószövetségi szokásokat gyakorolnom. És erre figyelmezteti Pál apostol a Galatákat, hogy valójában nem az ószövetségi törvények által, nem a különböző hagyományok és kitalált emberi szokások által kell tenni, igazából kegyelemből. Mert mindenünk kegyelemből van. Csak el kell fogadnunk ezt a kegyelmet hittel, és meg kell engednünk, hogy Isten kinyilatkoztassa az ő fiát miben. A kérdés az, hogy kinek akarunk megfelelni. Istennek a kedvét keressük, vagy a világ kedvét, az emberek kedvét. A 10. versben pontosan erről beszél Pál apostol, hogy még mindig embereknek akarok megfelelni, és ebben benne vannak az emberi szokások, emberi elgondolások, okoskodások, vagy pedig Istennek akarok kedvezni. Ha még mindig embereknek akarok megfelelni, azt mondja Pál, akkor Krisztus szolgája nem lehetek. Istennek akarjak tetszeni. Istennek ez volt az eredeti terve az emberrel, hogy ki nyilatkoztassa önmagát az emberben. Ez a mi rendeltetésünk. Amit megengedjük, hogy Isten fia kinyilatkoztassék rajtunk keresztül, a mi életünkben, akkor megfelelünk a mi rendeltetésünknek. Adja Isten meg mindannyiunknak ezt a felismerést, hogy valóban az ő kegyelmének örvendezünk, őt magasztaljuk, megfeleljünk mindannak, amit ő elvár tőlünk, hogy az ő neve dicsőítessék, és a mi életünkből Krisztus kinyilatkoztassék. Amen. Köszönjük, mennyi Úrunk, a te kegyelmed, a te irgalmad és a te szereteted. Köszönjük, hogy annyira szerettél minket, hogy elküldted értünk a te egyszülött fiadat erre a világra, hogy megváltsd, hogy mi megszabaduljunk bűnbocsánatban és örök életben részesüljünk. Ó Úrunk, óriási kegyelem az, ember észre fel sem fogható, hogy te ki akarod magadat nyilatkoztatni mi bennünk, a mi életünkben. Segíts nekünk abban, hogy engedjünk neked. Helyezzük oda az életünket a te kezedbe, és te rendelkezz velünk, hogy valóban magasztalatassék a te neved a mi életünkben. Fontos legyen számunkra az, hogy neked szolgáljunk, neked kedves életet éljünk. Imádkozunk a betegeinkért, szenvedőinkért, kérünk adj nekik gyógyulást, szabadulást, kérünk adj vigasztalást a síróknak. Köszönjük, Urunk, hogy rád bízhatjuk a magunk és szeretteink életét. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket,
miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atya szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájan ti véletek. Amen.

0: A Szabadkai Magyar Rádióban evangélikus műsor következik.
1: Erős vár a mi Istenünk! Önök az Evangélikus Luteránus Egyház vallási műsorát hallgatják.
2: Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg Istennek szent igéjét, amelyet írva találunk a Lukács evangéliumának 17. fejezetében, annak a 17. versében. Jézus ezt kérdezte, nem 10 gyógyultak meg? Hol van a többi 9? Amen.

0: Kedves hallgatók, a mai igében Jézus 10 leprással találkozik. 10 emberrel, akik életük talán legnehezebb időszakát élik. A lepra nem csak testi betegség volt, hanem elszigeteltséget is jelentett. Ezek az emberek nem mehettek szabadon a közösségbe, nem élhették úgy az életüket, mint mások. Távol kellett maradniuk az egészséges emberektől. Valószínűleg már azt is megtanulták, milyen érzés kívül maradni, hogyan lehet együtt élni a reménytelenséggel. Amikor meglátják Jézust, megállnak távol, és hangosan kiáltják: Jézus, Mester, könyörülj rajtunk! Ez az első, fontos üzenete ennek az igének. A bajban tudjuk megszólítani Jézust. Amikor nincs más reménységünk, amikor már nem tudunk mit tenni, akkor is lehet kiáltani hozzá. És milyen különös, hogy Jézus nem fordul el tőlünk. Nem mondja azt, hogy túl messze vagytok, nem mondja, hogy nem vagytok méltók. Egyszerűen azt mondja nekik: menjetek el, mutassátok meg magatokat a papoknak. És miközben mennek, megtisztulnak. Mind a 10. Jézus kegyelme mind a 10 emberhez elér. Nem csak ahhoz, aki később visszatér, mind a 10 megtapasztalja a gyógyulást. Mind a 10 új esélyt kap. Mind a 10 visszakaphatja az életét, a közösségét, a reménységét. De aztán valami nagyon fontos történik. Az egyik visszafordul. Amikor észreveszi, hogy meggyógyult, visszamegy Jézushoz, hangosan dicsőíti Istent, és Jézus lábaihoz borulva hálát ad neki. És ekkor Jézus feltesz egy szomorú kérdést. Nem 10 tisztultak-e meg? Hol van a többi 9? Ez a kérdés ma nekünk is szól. Mert könnyű Istent keresni akkor, amikor bajban vagyunk. Könnyű imádkozni, amikor szükségünk van valamire. Könnyű azt mondani: Uram, segíts rajtam! Uram, gyógyíts meg! Uram, adj megoldást! De vajon mi történik akkor, amikor megkapjuk, amit kértünk? Visszamegyünk-e Jézushoz? A 9 ember valószínűleg nagyon boldog volt, talán hazamentek a családjukhoz, talán újra megölelték szeretteiket, talán újra dolgozni kezdtek, talán minden okuk megvolt az örömre. Csak hogy közben elfelejtették azt, akitől az ajándékot kapták. Ez velünk is megtörténhet. Annyi mindent kapunk Istentől nap mint nap, hogy néha természetesnek vesszük, felébredünk reggel, van családunk, vannak emberek körülöttünk, van kenyerünk, van otthonunk, vannak lehetőségeink. Megkapunk egy jó hírt, megoldódik egy problémánk, meggyógyul valami, ami miatt aggódtunk. És talán örülünk neki. De megállunk-e egy pillanatra, és azt mondjuk: Uram, köszönöm! A 10 emberből csak egy fordult vissza. És figyeljük meg, Jézus nem azt mondja, hogy a többi 9 nem kapta meg a kegyelmet, megkapták. A kegyelem nem attól függött, hogy hálásak voltak-e. De az egyik ember felismerte, hogy amit kapott, az ajándék. Ezért visszafordult. Kelj fel, menj el, a hited megtartott téged. Testvéreim, talán ma nem is az a legfontosabb kérdés, hogy miért nem vagyunk olyanok, mint a 9, hanem az, hogy mi visszafordulunk-e Jézushoz. Amikor Isten segített, visszafordultunk-e? A 10 leprás közül csak egy fordult vissza. Legyünk mi azok, akik nem felejtik el, kitől kapták a kegyelmet. Ne csak kérjünk Jézustól, térjünk is vissza hozzá, hálával. Amen. Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szívünket és gondolatainkat Krisztus Jézusban. Amen.
1: Önök az Evangélikus Luteránus Egyház vallási műsorát hallgatták.

0: Reklám következik.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
3: Folyamatos akciók, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
4: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
5: Várom a postást.
4: Jön a nyugdíj?
5: Azt várhatom.
4: A számlákat hozzák.
5: Na azt nem várnám.
4: Hát akkor?
5: Ma hozzák a 7 napot.
6: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
7: Reklámot hallottak.

0: Reklám következik.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Reklámot hallottak.
4: Álláshirdetés.
5: Tapasztalattal rendelkező asztalost keres a szabadkai székhelyű Báne Kft. Kezdő fizetés 160 ezer és 200 ezer dinár közötti. Az önéletrajzokat az info@banesu.rs e-mail címre várják. A részletekért pedig hívják a 065 508 93 00-as telefonszámot. 065 508 93 00.
0: Nyolc óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
7: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
8: Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Dédics Szuzanna, hírek következnek. Legkésőbb szeptember 9-én vagy 10-én reggel kiírja az előrehozott parlamenti választásokat Alekszandr Vučić, szerb köztársasági elnök. Ezt a NIS TV-nek adott interjújában jelentette be. A választást október 25-én tartják. Az államfő arról is beszélt, hogy kész elfogadni a szerb haladó párt döntését, amennyiben a párt őt szeretné kormányfőjelöltként indítani. A szerb elnök már a következő kormány összetételéről is beszélt, mint mondta, amennyiben ő kap megbízást a kormány alakításra, azt javasolja majd, hogy a kabinet a miniszterelnök mellett legfeljebb 12 miniszterből álljon. Szerinte ez lenne Szerbia történetének legkisebb kormánya. Lemondta tervezett szerbiai látogatását Márta Kos, az Európai Unió bővítésért felelős biztosa. Döntését azzal indokolta, hogy Ratko Mladić halála után Szerbiában szerinte a háborús bűnökért elítélt volt boszniai szerb katonai vezető dicsőítése zajlik. Alekszandr Vučić szerb elnök Szabadkán reagált a bejelentésre. Azt mondta, számított erre a lépésre. A szerb államfő szerint az indoklás nem veszte meg konkrétan, hogy ki és mikor dicsőítette Mladićot. Új autóipari vállalat nyit üzemet Szabadkán, a beruházás nagyjából 200 új munkahelyet teremt majd a városban, jelentette be tegnap Alekszandr Vučić Palicson. Az elnök emellett megerősítette, sikeres tárgyalásokat folytattak a Swarovski vállalattal is. Vučić ismét beszélt arról, hogy felújítják a szabadkai közkórházat. A munkálatok megkezdése már évek óta téma, de a konkrét intézkedések még mindig váratnak magukra. Szabadkán nagyon sok infrastruktúrális fejlesztés történt, fogalmazott az államfő, kiemelve az Y-ágat és a vasútvonalat. Utóbbi kapcsán megerősítette, szeptember végén, október elején megindulhat a személyforgalom Budapest irányába. Tovább emelkedtek az üzemanyagárak Szerbiában, az eurodízel literenként legfeljebb 234 dinárba, míg a 95-ös benzin 205 dinárba kerülhet a töltőállomásokon. Az új maximális kiskereskedelmi árak szeptember 11-ig maradnak érvényben. Végül az időjárásról, Szabadkán és környékén 23 fokot mutat a hőmérő, többnyire napos, időnként felhős időre számíthatunk, a nappali hőmérséklet 30 és 36 fok között alakul. A hétvégén és a jövő hét elején változékony, de többnyire napos időre számíthatunk.
3: Indítsák a napot a Szabadkai Magyar Rádióval.
0: A 107,1 MHz-en.

8 óra 7 perc van, jó reggelt kívánok még egyszer minden kedves hallgatónak a 107,1 MHz-en, illetve a Topolyai Régió Rádió hullámhosszán a 107,9 MHz-en is bennünket hallgatnak egész hétvégén. És hát miért ne tennék, hiszen aktuális témákkal, hírekkel, programajánlatokkal és kívánságműsorokkal érkezünk jó szokásunkhoz hűen, hiszen szombaton slágergyárral, vasárnap pedig vasárnapi kívánságműsorral jelentkezünk. De ne szaladjunk ennyire előre, szeptember 5-e van az esztendő 248. napjára ébredtünk, és az évből még 117 nap van hátra. A Lőrinceket és a Viktorokat köszöntjük, gratulálok, és boldog névnapot kívánok minden kedves Lőrinc és Viktor nevű hallgatónknak. Isten éltesse őket, és azokat is, akik születésnapot ünnepelnek. A későbbiekben megnézzük azt is majd, hogy mi a két név jelentése. Egyébként, amit a mai nappal kapcsolatban még elmondhatunk, az az, hogy napfelkelte 6 óra 4 perckor volt, napnyugta pedig 19 óra 15 perckor lesz. Ami pedig a műsorunkat illeti, nos hát tartalmas délelőttnek nézünk elébe. Szüreti hangulat Bácskos útfalván, ugye kezdetét veszi a szüreti napok sorozata, hiszen a hétvégén Bácskos útfalván, aztán jövő hétvégén, hogyha jól mondom, akkor Palicson szervezik meg a szüreti sokadalmat, a szüreti napokat, azt követően ott lesz hajdújárás, és a hónap végén Horgos, és természetesen lehet, hogy most kihagytam még település, talán Kelebián is van szüreti nap, úgyhogy a későbbiekben utána nézek majd pontosan, hogy mely településeken szervezik meg a szüreti napokat, ami biztos, hogy tegnap már kezdetét vette Bácskos útfalván, és a mai napon is sok-sok érdekes programmal várják az érdeklődőket, erről számolunk majd be. Aztán mibe kerül, ami belekerül, piaci körképpel érkezik Vágó Kriszta, illetve természetesen árakkal is, hiszen kint járt a tejpiacon, ezt hallhatják majd. A Beszéljünk róla című rovatunkban pedig még egy picit Szabadka város napjához kapcsolódunk, hiszen Szabadkát ünnepeltük az elmúlt napokban, a Népszínház tető teraszán pedig Pap Éva írónővel beszélgetett kolléganőnk Friedrich Gertrud arról, hogy mit jelent számára ez a város, és hogyan vált az élete meghatározó részévé. Ezt a beszélgetést hallhatják tehát a 10 órai híreket követően. És sok-sok programajánlattal, közérdekű információval, ahogyan említettem, érkezem majd, és természetesen a jól megszokott rovatokkal is, így például a lapszemlével, az apró hirdetésekkel is. De mindezek előtt azonban, hogyha szeptember 5-e, akkor kiemelek egy dátumot, pontosabban egy személyt ezzel a dátummal kapcsolatban, ugyanis 80 éves lenne ma Freddie Mercury, angol rockénekes, a Queen együttes tagja, aki egyébként képzeljék el, hogy Zanzibárban, Tanzániában született, tehát 80 éves lenne ma Freddie Mercury. Az ő tiszteletére érkezik most egy Queen dal, ez a Don't Stop Me Now.

0: Reklám következik.
1: Indítsd a tanévet tiszta látással. Őszi akciónk diákoknak és egyetemistáknak a Tóth Optikában. Most minden új dioptriás lencséhez díjmentesen adjuk a kékfényszűrő réteget, így új szemüvegeden legalább 2400 dinárt spórolhatsz. Foglalj időpontot a 024 551 045-ös számon. Tóth Optika. Hogy tisztán lásd, mi vár rád. 024 551 045.
2: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező páron. Adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe vagy honlapunkra a www.letsrebia.rs oldalra.
1: Reklámot hallottak.

Nézzünk néhány közlekedési információt, megnézzük, mi a helyzet a határátkelő helyeken, illetve a közúti ellenőrzéseket illetően. Előtte azonban kiemelném azt, amiről a hírösszefoglalóban is szó volt, hogy tegnap ugye tovább emelkedtek az üzemanyagárak Szerbiában, 2-2 dinárral, tehát 2 dinárral emelkedett az eurodízel és a benzin ára is. Így az eurodízel literenként most 234 dinárba kerül, míg a 95-ös benzin 205 dinárba. Ezek az árak jövő hét péntekig, szeptember 11-éig maradnak érvényben. Aztán szó volt itt a tegnapi nap folyamán több olyan hírről is, amelyek a kerékpáros közlekedőket érintik, és nekik is számukra lehet fontos és jó hír az, hogy például szeptember 7-én, vagyis hétfőn kezdődik a Palicsi Vértótól a Ludasi felüljáróig tartó összesen 1400 méter hosszú új kerékpárút aszfaltozása a Magyar-Kanizsai út mentén. Akik arra járnak, azok láthatják, hogy bizony, ugye a munkálatok már javában tartanak, és akkor hétfőn elkezdődik az aszfaltozás is. Előre láthatólag ez 4-5 napig tart majd, és ez idő alatt ugye a lakosság türelmét és fokozott figyelmét kérik az illetékesek. A szakasz egyébként része a Szabadkaváros területén az OptiBike 3 projekt keretében épülő kerékpárútnak. Úgyhogy ez egy jó hír, aztán nézzük tovább, még egy információ, folytatódik a Palicsi tó körüli kerékpárút építése, további 1040 méteren. Szabadka és Ásotthalom közös idegenforgalmi projektje pozitív elbírálásban részesült a két ország határon átívelő pályázatán, így a támogatásnak köszönhetően tehát folytatódhat a kerékpárút kiépítése. A projekt célja egyébként a határmenti turizmus fejlesztése, valamint a gazdasági fellendülés elősegítése, úgyhogy ez is egy plusz információ a kerékpárosoknak. És akkor nézzük, mi a helyzet, ami a közúti ellenőrzéseket illeti. Az Enosus csoportot nézem, hogy milyen friss információk vannak. Nos, azt írják, hogy Tavankút környékén ott vannak a rendőrök, és ellenőrzik a közlekedőket. Ami pedig a határátkelő helyeket illeti, ugye a Border Watcher applikációt pásztázom, és nézem, hogy mi az aktuális információ. Szerbiából Magyarország irányába Királyhalomnál fél órát kell várni. Azt hiszem, hogy azért ez az előző hetekhez képest még mindig jó. Horgos 2-nél azt írják, hogy ugyancsak 20-30 perc a várakozási idő, és Horgos 1-nél is hasonló a helyzet, a többi határátkelő hely pedig jól járható, tehát most kedvezőbbek az utazási lehetőségek a határátkelő helyeken. Gyorsan megnézzük azt is, mi a helyzet Magyarország irányából. Röszke 1-nél fél óra, Röszke 2-nél egy picit több. Becslés szerint nagyjából 1 óra most itt a várakozási idő, tehát Röszke közúti határátkelő helyen Magyarország irányából Szerbia felé, a többi határátkelő hely pedig jól járható. Várom önöktől is a közlekedési információkat, ne feledjék, SMS számunk 066 36 36 33, szóljanak hozzá a műsorhoz, küldjék el útinfójukat, hogyha van. Mi pedig zenélünk tovább, utána jövök az apró hirdetésekkel, és a hétvégi magyar szót is átlapozzuk.

0: Apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek, az ára 10.000 euró, további részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223. Kiváló minőségű, frissen passzírozott paradicsomlé eladó Kisradonovácon a Nagy Imre utca 118-as szám alatt. Érdeklődni 7-től 18 óráig a 024 544 431-es, illetve a 064 161 06 25-ös telefonszámon. 10 liter paradicsomlé megvásárlása után 1 litert ajándékba adnak. 024 544 431, illetve 064 161 06 25. Az apró hirdetéseket a Pannoner TV honlapján, a www.pannonertv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
3: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 16:30-tól.
1: Hétvégén 9:30-tól és 12:30-től, valamint délután 14:30-tól és 17:30-től.
3: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
3: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!

Nos hát itt van már a stúdióban a hétvégi Magyar Szó, és ahogyan hallják is, lapozgaton. Címoldal, illetve a belső lapok tartalmáról is beszámolok. A hétvégi Magyar Szó ára egyébként 60 dinár. A címoldalon feltüntetik azt, hogy az euró középértéke 117 dinár 35 para a hétvégén, illetve a hőmérsékleti értékeket is, miszerint a legalacsonyabb 19, a legmagasabb pedig 34 fok körül alakul a hétvégén, pontosabban a mai napra jósolják. A meteorológusok ezt csúcsértékként, mármint a 34 fokot. És akkor nézzük, miről írnak a Magyar Szóban. Természetesen beszámolnak arról, hogy hát két napon át járta itt a térséget Alekszandr Vucsics, és a pénteki körútja során ugye az Északbácskában tett látogatást, járt Palicson, Szabadkán, Topolyán és Kishegyesen is. Úgyhogy erről beszámolnak nem csak a címoldalon, hanem részletesebben a 8. és a 11. oldalon is. Aztán nézzük tovább, vasárnap éjféltől lehet jelentkezni, hogy miről van szó. Nos, az egyszeri támogatásról. Színis a máli pénzügyminiszter pénteken egyeztetést tartott az összes illetékes intézmény képviselőivel a bejelentett 6000 dináros egyszeri pénzügyi támogatás kifizetéséről, és közölte, hogy minden készen áll arra, hogy szeptember 7-én megkezdődjön a támogatásra jogosultak jelentkezése. Máli egyébként a Tanyugnak elmondta, hogy szeptember 25-ig minden nagykorú polgár megkapja az egyszeri támogatást. Aztán nézzük tovább, hol érdemes bevásárolni. Összevetették a Magyar Szóban a vajdasági termelői piacok és az üzletláncok árait. 6. és a 7. oldalra kell lapozni ezért, és hát elmondhatom, hogy nagyon részletes összevetés ez, hiszen Újvidék, piac és boltok árai fel vannak tüntetve, így Szabadka, Topolya, Úbecse, Magyarcsernye, Zombor, Szent Tamás és Zenta összehasonlítása is szerepel, tehát a 6. és a 7. oldalon. Lapozzunk tovább, kezdődik a Bagolyvár renoválása, a munkálatok várhatóan az év végéig befejeződnek, hétfőn kezdődik tehát a felújítás. Aztán nézzük, miről írnak még, ha már a Szabadka oldalon tartunk. Hétfőn kezdődik a bicikliút, aszfaltozása, erről mi is szóltunk. Aztán ideiglenes útlezárások 2-től, részletesebben a későbbiekben szólunk erről, és rágcsáló írtás Szabadkaváros területén hétfőtől, erről is szólunk majd egy picit részletesebben. Lapozzunk tovább, nézzük, miről írnak még. Októberben a kutyáké a főszerep, több mint 5000 ebet várnak a topolyai nemzetközi kiállításra. Ezt október 18-án szervezik meg, egészen pontosan a topolyai vásártéren, ugye a cacibról van szó, a topolyai cacibról. Tavaly egyébként 561 ebet neveztek be 20 országból, tehát tényleg nagyon népszerű rendezvényről van szó, és hát a gyermekes családok számára is kellemes kikapcsolódást kínál, tehát október 18-án nemzetközi kutya kiállítás Topolyán. Aztán vasárnap zár a Reki, Bácskosút falván szombaton a Koplalón zajló szüreti napok központi rendezvényének résztvevői akár meg is mártózhatnak még a rekreációs központ medencéiben, hiszen a fürdőkomplexum vasárnap, azaz holnap zárja kapuit, erről is írnak a Magyar Szóban. És hát sporthírek is szerepelnek benne természetesen. Vasárnap lévén a melléklete pedig a hirdető, illetve a hétvége. Lapozgassák, olvassák el a híreket, a programajánlatokat, a közérdekű információkat a hétvégi Magyar Szóban.

Gyászjelentések következnek, a szabadkai Funeró temetkezési magánvállalat tájékoztatója. 86 esztendős korában meghalt Milica Velemir, Szabadka Dusán Petrovics utcai lakos. Temetése ma 11 órakor lesz a sétaerdei pravoszláv temető Rádics kápolnájából. 88 esztendős korában meghalt Béres Lenke, Palics, Pap Pál utcai lakos. Temetése ma 12 óra 30 perckor lesz a Zentai úti temetőben. 87 esztendős korában meghalt Kovács Emília, noszai lakos. Temetése ma 15 óra 30 perckor lesz a Királyhalmi temetőben. A Funeró temetkezési magánvállalat tájékoztatóját hallották. Cím Szabadka, Karagyurgye út 2, a telefonszám 55 44 33.

0: Reklám következik. Bizonytalan időket élünk, számtalan kockázat vesz körül bennünket. A legtöbben soha nem aggódtak még ennyire családjukért, vagyonukért, vállalkozásukért vagy önmagukért, mint most. Szerencsére van megoldás a vészterhes időkre. A biztosítás. Gondoljunk már ma, holnapra, biztosítsuk be magunkat a bizonytalan napokra. Millennium biztosító. Ideje a jövőre gondolni. Miosz.rs.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: Folyamatos akciók, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
3: Reklámot hallottak.
0: 9 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
4: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
5: Köszöntöm a hallgatókat, Dédics Zuzanna vagyok, jönnek a hírek. Legkésőbb szeptember 9-én vagy 10-én reggel kiírja az előrehozott parlamenti választásokat Alekszandr Vučić szerb köztársasági elnök. Ezt a NIS TV-nek adott interjújában jelentette be. A választást október 25-én tartják. Az államfő arról is beszélt, hogy kész elfogadni a szerb haladó párt döntését, amennyiben a párt őt szeretné kormányfőjelöltként indítani. A szerb elnök már a következő kormány összetételéről is beszélt, mint mondta, amennyiben ő kap megbízást a kormány alakításra. Azt javasolja majd, hogy a kabinet a miniszterelnök mellett legfeljebb 12 miniszterből álljon. Szerinte ez lenne Szerbia történetének legkisebb kormánya. Lemondott szerbiai parlamenti képviselői mandátumáról Branko Ružić, akit a hét elején zártak ki a szerbiai szocialista pártból. A politikus korábban jelezte, hogy több mint 30 éves párttagságának megszűnése után nem kívánja megtartani a mandátumát. A szerbiai szocialista párt statútum bizottsága augusztus 31-én egyhangulag döntött Branko Ružić kizárásáról. A hivatalos indoklás szerint a politikus hosszabb időn keresztül megsértette a párt alapszabályát, nem tartotta tiszteletben a pártszervek döntéseit és az SPS egységes politikáját. A konfliktus hátterében elsősorban Ružićnak a szerbiai kormányellenes és egyetemista tiltakozásokkal kapcsolatos álláspontja áll. Többször is támogatásáról biztosította őket, és arról beszélt, hogy a hallgatói mozgalom a jövőben akár politikai partner is lehet. Észak-Macedóniában regisztrálták a legtöbb nyugat-nílusi vírusfertőzést a Nyugat-Balkánon, 56 megbetegedést jelentettek, 6 beteg pedig meghalt. Szerbiában 11, míg Horvátországban 10 fertőzöttet tartanak nyilván. Szerbiában az esetek jelentős része vajdasághoz köthető, a betegek többségénél pedig súlyos idegrendszeri tünetekkel járó megbetegedés alakult ki. Horvátországban 6 fertőzött szorult kórházi kezelésre. A nyugat-nílusi vírus elsősorban fertőzött szúnyogok csípésével terjed, a fertőzések többsége tünetmentes, ritkán azonban súlyos idegrendszeri megbetegedést is okozhat. A hatóságok ezért szúnyogriasztó használatát, hosszú ruházat viselését és a pangó vizek megszüntetését javasolják. Tovább emelkedtek az üzemanyagárak Szerbiában, az eurodízel literenként legfeljebb 234 dinárba, míg a 95-ös benzin 205 dinárba kerülhet a töltőállomásokon. Az új maximális kiskereskedelmi árak szeptember 11-ig maradnak érvényben. Végül az időjárásról: Szabadkán és környékén 28 fokot mutat a hőmérő, továbbra is túlnyomóan napos és rendkívül meleg idő várható. A csúcsérték Szabadkán és környékén 34 fok körül alakul.
3: Önök a Szabadkai Magyar Rádió adását hallgatják a 107,1 MHz-en.
6: Társadalmi célú felhívás. Végezz el az általános iskolát, és jusson gyorsan biztos munkahelyhez. Egy második esély, mert a tudás hatalom. Felnőtt oktatás a Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában 15 éven felülieknek. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
7: Társadalmi célú felhívást hallottak.
0: Reklám következik.
8: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
9: Indítsd a tanévet tiszta látással. Őszi akciónk diákoknak és egyetemistáknak a Tóth Optikában. Most minden új dioptriás lencséhez díjmentesen adjuk a kékfényszűrő réteget, így új szemüvegeden legalább 2400 dinárt spórolhatsz. Foglalj időpontot a 024 551 045-ös számon. Tóth Optika. Hogy tisztán lásd, mi vár rád. 024 551 045.
10: Reklámot hallottak.

9 perccel járunk 9 óra után, egy újabb óra vette kezdetét itt a hétvégi Mozaikban. Hamarosan piaci körsétára indulunk Vágó Krisztával, aztán pedig Bácskosútfalvára kapcsolunk telefonon, ahol már tegnap elkezdődtek a Szüreti Napok rendezvénysorozat programjai, és ma is várják az érdeklődőket, hogy milyen programokkal, ez is kiderül a folytatásban. Előtte azonban gyorsan megnézzük, hogy most mi a helyzet az utakon, érkeztek-e információk. Nos, hát azt írják, hogy van rendőri ellenőrzés méghozzá Topolyán, illetve korábban érkezett az információ arról, hogy Tavankút környékén is ott vannak a rendőrök. Vezessenek óvatosan, körültekintően, és jó hír az, hogy korábban arról szóltunk, hogy a határátkelő helyek jól járhatóak. Nos, azért mostanra egy picit változott a helyzet, például a Királyhalmi határátkelő helyen. Azt mondtam, hogy fél órát kell várni, most ez megnövekedett 50-60 percre, viszont Horgos 2-nél azt írják, hogy fél óra még a várakozási idő, és Horgos 1-nél is, úgyhogy Királyhalmot érdemes elkerülni, hogyha gyorsan szeretnének átcsusszanni a határát kelő helyen. És hát Magyarország irányából Szerbiába pedig Röszke 2 az, amit érdemes elkerülni, a többi határátkelő hely viszont jól járható. Vezessenek óvatosan, körültekintően, és mindenféleképpen tájékozódjanak még mielőtt útnak indulnak. Szeptember 5-e van, az esztendő 248. napja, Szabadkán és környékén 28 fokot mutat a hőmérő, és hogyha van Lőrinc vagy Viktor nevű ismerősük, akkor mindenféleképpen köszöntsék őket a mai napon, hiszen névnapot ünnepelnek, és ne feledkezzenek el azokról sem, akik születésnapot jegyeznek, szeptember 5-én tegyék szebbé a napjukat. Az eseménynaptárunkat átlapozva pedig, amit kiemelünk, az az, hogy hát 360 évvel ezelőtt történt, hogy London városát teljesen elpusztította a szeptember 2-án kitört tűzvész. Aztán elmondtuk azt is már korábban, hogy ezen a napon született Freddie Mercury, angol rockénekes, a Queen együttes tagja, 80 éves lenne ő ma. Aztán kalkuttai Szent Teréz, közismert nevén Teréz anya, Nobel békedíjas apáca, misszionárius ünnepe a mai napon, a mai nap. Aztán ezen a napon született 14. Lajos francia király, akit napkirályként is ismerünk a történelemkönyvekből, 72 éven át uralkodott ő, 388 éve született tehát szeptember 5-én. És amit még kiemelünk, az az, hogy 1942-ben pedig ezen a napon hunyt el Móricz Zsigmond író, újságíró, szerkesztő. Ennyit az eseménynaptárról, folytatjuk a műsort piaci körsétával, és a Bácskosútfalvi szüreti rendezvény részleteivel is jövünk.

0: A szabadkai tejpiacon még a nyári gyümölcsök és zöldségek javarészt megtalálhatók, de már az ősz hírnökei is megérkeztek. Hogy mi mennyibe kerül, kiderül Vágó Kriszta riportjából a folytatásban.
1: A tejpiacra érve az első úton már is a húspulthoz vezetett Tari Gulyás Gizellát kérdezem, hogy mi mennyibe került.
2: A csirkének az ára 380 dinár kilója, a kakasnak 450, a hazai baromfinak 800 dinár kilója, és darabonként, ami változott, az a csirke mell, annak ment fel egy kicsit az ára, a többi az mind maradt a régi.
1: Nézzük akkor így, hogy darabonként akár egy kiló combot, vagy szárnyát, vagy levesbevalót mennyiért tudunk megvásárolni?
2: A csirkecombot 450 dinárért kilóját, a csirkeszárnya 400 dinár kilója, az aprólék pedig változó, ha nem visznek vele semmit, csak a hátat 170, ha belső résszel megy 250, szárnyával pedig 300 dinár kilója.
1: Láttam, valaki darált húst is vásárolt, ez is csirke, illetve mennyibe kerül?
2: Igen, baromfi húsból készítjük, 600 dinár a combdarált hús és 700 dinár a melldarált hús.
1: Hogyan veszed észre, mennyien látogatnak ki a szabadkai tejpiacra, mekkora a vásárlóerő?
2: Szerintem megfelelő még, aki megszokta ezt az árut, az mind még kijár hozzánk.
1: Következő állomásom egy megszokott hang, nem más, mint Gyúró Eszter, zöldségárus. Szia! Mi mindent találhatunk a standonon, illetve mi az, ami újdonság, hiszen itt van szeptember.
3: Mi az újdonság? Hát az újdonság a szőlő, a most indul a piros paprika, elkezdték nagyba vásárolni a piros paprikát sütésein, árulom 100 dinár kilójái. Ez a testvéremnek van, de még lássuk, hogy nagyban még mennyi lesz, de most az asztalon 100 dinár. Veszik a hagymát, veszik a krumplit, már elkezdték télire venni a fokhagymákat, most van nekem még mindig szilvám, azt is veszik nagyba lekvárnak, 80 dinár az asztalról, 70 dinár ládára, van csacsánka, meg kaliforniai kék, de majd ezt állján a Stanley. Akkor van nyári alma, a 120 dinár kilója édes, szőlőnk bejött, hála jó Istennek, rengeteg van, még többféle van, Carmen, Cardinal, amit most árulok, van Black Magic, van Sphinx, van Jana, Liva, van Muscat Italian, most momentálisan Hamburgom elkezdődött, még a Slankám.
1: És ezek mennyibe kerülnek?
3: Ez árától függő, a nagyságtól függően nekem 180-tól 200 dinár kilóig, de ezek első osztályú szőlők, nagyon finomak.
1: És látom, nagyon sok zöldséged is van, megtalálhatunk itt a fokhagymától kezdve, a pasternán keresztül van itt zöldség is. Mennyibe kerülnek ezté?
3: Pasternak kilója 300 dinár, nagyba 250. A zöldség kilóra 250 dinár, ez a testvérnek a zöldsége, csomóra 120 dinár, csomóra, és kilóra 250, ezt jól mondtam. Karalábi 60 dinár, celler 70-től 90 dinár darabja.
1: Látom, még uborka is van, ezt már viszik savanyítani, vagy ezt még nem?
3: Ez nekem nincs uborka, nekem csak ez a salátának való uborka van, a 140 dinár kilója az asztalról. Én nekem nem lesz az a kis savanyítani való uborka, az nem lesz.
1: És ezen kívül még káposztát is látok.
3: Igen, az 70-től 80 dinár kilója.
1: Szelecki Magda gyümölcsárusnál álltam meg. Magda, mi mennyibe kerül? Van itt déli gyümölcs, de ezen kívül szőlő, és már körtét is látok, szilvát, és még barack is található.
4: Igen, van minden most. Van barack 150 dináré, nektarina 160 dináré, a körte 150 dinár, nagyon finom édes, az alma, ez a nyári alma van, az is 150 dinár, hát szőlő több fajta van, fehér, magtalan, fekete, a magtalan szőlő 400-450 dinár, a fehér szőlő meg a fekete 250 kilója. De van még déli gyümölcs is, van narancs 180-é, citrom 250-é, banán meg 160-é.
1: És láttam ilyen nagyon cuki kis dinnyéket, és azok mennyibe kerülnek?
4: Ja, a kis mini apró dinnyék, azok 100 dinár kilója.
1: Piaci körsét a végéhez érve, nézzük, mennyibe kerülnek a tojások. Már itt a tejpiacon lehet vásárolni 10-től egészen 21 dinárig, nagyságtól függően.

0: ajánló következik.
1: Biztosan váltott rá jegyet. Fövig rágta a körmét izgalmában. Egy egészen más világba csöppent.
2: A vászon ismét életre kel.
1: Ami volt, újra megtörténik.
2: Musikál a mozi.
1: Minden szombaton délután 1-től a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Ajánlót hallottak.

0: 9 óra 36 perc a pontos idő, az előbbiekben pedig Komár László dala szólt itt a 107,1 MHz-en, mi pedig Bácskos útfalvára kapcsolunk, ahol szüreti hangulat már javában tart, borúca, koncertek, szüreti felvonulás, főzőverseny, folklórprogramok és családi rendezvények is szerepelnek a kínálatban, de mindenről egy picit részletesebben is beszámol nekünk Tímár Gabriella szervező, akit itt köszönhetek a vonalban. Szervusz, és üdvözöllek a hallgatóink nevében is.
1: Én is üdvözlöm a kedves hallgatókat.
0: Egy picit először halkan hallottalak és messziről, de most már teljesen jó a hang, úgyhogy remélem, hogy ez így is marad. Mondd el nekünk, kérlek, hogy mivel vártátok az érdeklődőket, és mivel készültetek tegnap, de hogyha jól tudom, akkor azért a programsorozat fő napja az a mai nap, a szombati nap.
1: Így igaz, tehát tegnap már egy szüretre hangoló borúccával kezdtünk, amit egy oldtimer kiállítás nyitott meg, és utána ugye a borúca maga hangulata és az élő zene, a Lily and the Blue együttes, az ASR akusztik, majd a DJ Biggie egy kis retro diszkóval tette meg a hangulatát az egésznek. Nagyon sokan eljöttek nagy örömünkre, és egész jó hangulat kerekedett ott borozgatás közben, beszélgettek az emberek, tehát egy ilyen igazi jó közösségi programmá kerekedett a borutcánk, és hát ma reggel megfolytatódik itt a szüreti nap a koplalón. A tüzeket már meggyújtották, a bográcsokba kezdtek főni a paprikások, bent a központban a társcsoportok egy bemutatóval kedveskednek a még központban lévőknek, és majd utána egy fölvonulással jönnek ide ki hozzánk a koplalóra.
0: Ez ugye 10:30-11 körül lesz majd nagyjából.
1: Így van, így van, hát egy 10:30 körül várjuk őket már be. Mazsorettek vezetik fel a menetet, átadják a szüreti zászlót, és akkor a színpadon köszöntők következnek, majd egy folklórműsor. De közben Vidámpark várja a gyerekeket, ingyen fánkot lehet kóstolni, majd habpart is várja a gyerekeket, később sok bazáros, árus jött ki, családok, munkaközösségek pakoltak ki, akik itt most már ugye itt vannak javában, és megy a főzés.
0: Elmondható, hogy késő délutánig, vagy kora estig tart majd a mai program is?
1: Hát a hivatalos része igazából akkor zárul le, amikor a főzőverseny eredményhirdetését megejtjük, és azután már igazán kötetlen, tehát vannak, akik még szívesen maradnak, szinte estig is van, aki kint marad, és akkor már ez ilyen magánakciókba szól a zene itt is, ott is megvan annak is a maga hangulata egyébként, tehát nyilván ki mennyire fárad bele a főzésbe, és az egész annak függvényében maradt hosszabban vagy rövidebb ideig kint itt a koplalón.
0: Nagyon érdekelne, én hajdújárási vagyok, és ott, amikor szüreti napok van, akkor mindig van terménykiállítás, hogy nálatok ez van-e, vagy milyen szerepet kap a termény az egész rendezvény keretében?
1: Itt is van természetesen, most az asztály szegény termelőket elég jó megszintálta, de ennek ellenére azért vannak, akik kihozták a terményeiket, és van, igen, itt is szokott lenni. Terményszentelő is van egyébként a program keretében.
0: Egyébként azt olvastam a hétvégi Magyar Szóban, hogy azért is érdemes még ellátogatni a mai nap folyamán Bácskos útfalvára, mert hogy színes programok várják az érdeklődőket, és hát holnap bezár a Reki, úgyhogy ma még csobbanhatnak az érdeklődők.
1: Igen, ma még külben is, tehát az idő is kedvezett ehhez, úgyhogy igen, tehát oda is várják az érdeklődőket, aki még egy picit szeretné ilyen nyárzáróként egyet csobban néz meg, tehát a rekreációs központban.
0: Nem is raboljuk tovább az idődet, nagyon szépen köszönöm, hogy kapcsolhattunk, és hogy kett csinálóként elmondhat, hogy mivel várjátok az érdeklődőket a szüreti napok keretében Bácskos útfalvára. Tímár Gabriellát hallották. Még egyszer köszönöm, és szép napot kívánunk nektek.
1: Köszönjük a lehetőséget, én szép napot kívánok.

0: ajánló következik.
1: 107,1 Slágergyár, mert kell egy kis nosztalgia.
2: Szombatonként 14 és 20 óra között a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán a 107,1 MHz-en.

Nézzünk néhány közérdekű információt a 10 órai hírek előtt. Ideiglenes útlezárások, mondom, hogy hol és mikor Szabadkán. Ugye Szabadka Város Kommunális Ügyi Energetikai és Közlekedési Titkárság a közleményben értesíti a lakosságot, hogy a kommunális infrastruktúra cseréjén végzett munkálatok miatt a Zombori út és a Zágráb utca kereszteződésében kedd és péntek között megváltozik a forgalmi rend, tehát jövő héten kettől péntekig. A munkálatokat az úttest Zombor felől a Zágráb utcába kanyarodó szakaszán végzik, és ez alatt az idő alatt a járművek a Mátkóvukovics és a Prerádovics utcákból, valamint a Zombori útról sem tudnak a Zágráb utcába behajtani. A Prerádovics utcából a járművek két irányba fordulhatnak el, balra a Mátkóvukovics utcába, illetve jobbra a Zombori útra. A Zágráb utcában csak a Belgrádi útról a Zombori út irányába lehet majd közlekedni, míg a Dinkó-Zlatarics és a Vrudnik utcákban a forgalom továbbra is zavartalan zajlik majd ebben az időszakban, tehát ideiglenes útlezárások az említett utcákban jövő hét kedtől péntekig. Aztán rágcsálóirtás hétfőtől Szabadka város területén október 31-éig tart majd. Ez egy rendszeres rágcsálóirtás lesz. A rágcsálóirtás teljesen ingyenes, a lakosoknak csak lehetővé kell tenniük, hogy a jellegzetes munkaruházatot és jelzéseket viselő szakemberek elhelyezzék a készítményt, és be kell tartaniuk a kapott utasításokat. Az akció során korszerű, késleltetett hatású készítményt fognak kiosztani a használatra és az óvintézkedésekre vonatkozó utasításokkal együtt természetesen. A pontos dátumot az adott városrészben vagy településen a helyi közösségek hirdető tábláján teszik közzé, tehát kövessék figyelemmel ezeket a hirdető táblákat, hogyha szeretnék igénybe venni ezt a lehetőséget. 10 órakor érkezik a mai rádiós hírszerkesztő, aki nem más, mint Bálint Csaba, friss hírekkel, információkkal, és egyébként a nap folyamán óránként érkezik majd hírekkel, délben és délután 4 órakor pedig természetesen híradóval várja a hallgatókat. A következő órában pedig a Beszéljünk róla című rovatunk következik, ami a ez alkalommal egy picit rendhagyó helyszínen készült, a Pannon Televízió Szubjektív című műsorában láthatták is, hogy a Népszínház tetőteraszán beszélgetett egymással Pap Éva írónő és Friedrich Gertrud kolléganőnk. Ezt a beszélgetést most a rádióban is hallhatják a következő órában. Érdemes lesz velünk tartani jó vételt!

0: kedvencek, örökzöld melódiák.
1: Ez a Szabadkai Magyar Rádió,
2: ahol a nosztalgia a divat.
1: A 107,1 MHz-en.
2: SMR.

0: 10 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Hírek. Köszöntöm a hallgatókat, Bálint Csaba vagyok. Kritikusan alacsonyak a vérkészletek Szerbiában. Elsősorban A és nullás vérre van szükség, közölt a Szerbiai Vérátömlesztési Intézet. Mirjana Kneževic, az intézet munkatársa elmondta, egyelőre nem kellett elhalasztani tervezett műtéteket a vérhiány miatt, de a következő napokban ez attól függ, hogyan alakul a véradók jelentkezése. Csütörtökön mindössze 80 egység vért gyűjtöttek, miközben naponta 300 egységre lenne szükség. A hét eleje óta körülbelül 1000 egység vér érkezett. A szerb egészségügyi rendszer zavartalan működéséhez azonban hetente legalább 1500-1800 egység vérre van szükség. A szakember szerint szeptember első fele hagyományosan problémás időszak a vérkészletek szempontjából, az alacsonyabb jelentkezési kedvhez hozzájárulnak a még tartó szabadságok, a tanévkezdés és a magas hőmérséklet is. Az intézet arra kér minden egészséges 18 és 67 év közötti állampolgárt, aki erre alkalmas, hogy jelentkezzen véradásra. Észak-Macedóniában regisztrálták a legtöbb nyugat-nílusi vírusfertőzést a Nyugat-Balkánon. 56 megbetegedést jelentettek, 6 beteg pedig meghalt. Szerbiában 11, míg Horvátországban 10 fertőzöttet tartanak nyilván. Szerbiában az esetek jelentős része Vajdasághoz köthető. A betegek többségénél pedig súlyos idegrendszeri tünetekkel járó megbetegedés alakult ki. A nyugat-nílusi vírus elsősorban fertőzött szúnyogok csípésével terjed. A fertőzések többsége tünetmentes, ritkán azonban súlyos idegrendszeri megbetegedést is okozhat. A hatóságok ezért szúnyogriasztó használatát, hosszú ruházat viselését és a pangóvizek megszüntetését javasolják. Legkésőbb szeptember 9-én vagy 10-én reggel kiírja az előrehozott parlamenti választásokat Alekszandar Vučić, szerb államfő. Ezt a NIS TV-nek adott interjújában jelentette be. A választást október 25-én tartják. Az államfő arról is beszélt, hogy kész elfogadni a szerb haladó párt döntését, amennyiben a párt őt szeretné kormányfőjelöltként indítani. A szerb elnök már a következő kormány összetételéről is beszélt. Mint mondta, amennyiben ő kap megbízást a kormányalakításra, azt javasolja majd, hogy a kabinet a miniszterelnök mellett legfeljebb 12 miniszterből álljon. Szerinte ez lenne Szerbia történetének legkisebb kormánya. Lemondta tervezett szerbiai látogatását Marta Kos, az Európai Unió bővítésért felelős biztosa. Döntését azzal indokolt, hogy Ratko Mladić halála után Szerbiában szerint a háborús bűnökért elítélt volt boszniai szerb katonai vezető dicsőítése zajlik. Alekszandar Vučić szerb elnök szabadkán reagált a bejelentésre, és azt mondta, hogy számított erre a lépésre. A szerb államfő szerint az indoklás nem nevezte meg konkrétan, hogy ki és mikor dicsőítette Mladićot. Úgy fogalmazott, Szerbiától nem lehetett elvárni, hogy megtiltsa az emberek temetésen való részvételét. Az Interpol Budapest irodája által kiadott nemzetközi körözés alapján fogtak el egy magyar állampolgárt Újvidéken, közölt a szerb belügyminisztérium. A szerb rendőrség célzott körözésekkel foglalkozó egysége elfogta az 1995-ös születésű DT-t, akit több kábítószerekkel kapcsolatos bűncselekmény elkövetésével gyanúsítanak. A tájékoztatás szerint a férfi ellen olyan bűncselekmények miatt adtak ki nemzetközi körözést, amelyekért akár 20 év szabadságvesztés is kiszabható. DT-t az Újvidéki Felső Bíróság elé állítják. Időjárás. Szabadkán és környékén jelenleg 30 fokot mérnek. Ma 33 fokos csúcsok mellett változékony időjárás várható térségünkben. A nap folyamán egy hideg front is érkezik. Erős szélre kell számítani, ugyanakkor csapadék nem várható. Ennek a hideg frontnak a hatására holnapra valamelyest csökken a hőmérséklet. 27 fokos csúcshőmérséklet mellett napos idő lesz vasárnap.
2: Mi házhoz visszük a híreket.
0: Szabadkai Magyar Rádió. A legtöbb információt nálunk hallják. Reklám következik.
3: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862. A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
4: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
3: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
4: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
3: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádió 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
1: Reklámot hallottak.

0: beszéljünk róla. Nálunk minden szóba jöhet. Beszéljünk róla.
1: Szabadkát ünnepeltük az elmúlt napokban, a Népszínház tetőteraszán pedig Papp Éva írónővel beszélgetett kolléganőnk, Friedrich Gertrud arról, mit jelent számára ez a város, és hogyan vált az élete meghatározó részévé. Tartsanak velünk a folytatásban!
2: Velem ellentétben, te nem először vagy itt ezen a helyszínen, aki egy picit ismer téged, illetve olvassa a regényeidet, az pontosan tudja, hogy a te szívedben ez a város egy különleges helyet foglal el. És azt is lehet róla tudni, hogy mindig valami újdonsággal, valami érdekességgel rukkolsz elő, így történt ez most is. Az jutott eszedbe, hogy így végig sétálsz az olvasóiddal, akiket ez érdekel, azokon a helyszíneken, amelyek benne vannak a regényeidben. Tudsz mutatni néhány helyszínt, ahova elsétáltok, ahova elmentek?
3: Hát persze, a regényhősök történetét követjük például a Városháza tornyából, onnan föntről, ahol a főhős megkérte a szerelme kezét, vagy egy nagyon érdekes helyszín, ugye itt a színház homlokzatán az oszlopok, a kérdés, hogy van-e hetedik oszlop, és hogyha igen, kérdés. Az mit jelent, igen. Így van. De itt van az épület mögött a barátok temploma is, szóval tulajdonképpen minden itt van, ami a regényeimben is megjelenik.
2: Úgy nevezted el, hogy irodalmi séta, illetve regényhősök nyomában. Uh-huh. Honnan jött az ötlet?
3: Hát az az igazság, hogy az olvasóim, akik ilyen nagy szenvedéllyel olvasták a történeteket, ők gyakoroltak rám nyomást, hogy nagyon szeretnék látni ezeket a helyszíneket, illetve várost, az várost, Szabadkát személyesen is, és így most ezen a nyáron egy kicsit több időm lett, és akkor úgy voltam vele, hogy akkor vágjunk bele, és tényleg elhozom őket Magyarországról, Szegedről, az ország különböző pontjaiból, hogy találkozzanak az itteni olvasókkal is.
2: Akkor az itteni olvasók is bekapcsolódnak? Tehát akár szabadkai olvasóknak is ez érdekes, hogy végigkövetik azt a néhány helyszínt. Természetesen biztos nem tudtok minden helyszínre elmenni, de hogy az itteni olvasóknak is érdekes.
3: Hát igen, ők voltak a legelsők, akik azt mondták, hogy megnéztük ám a Gombkötő utcát is, meg a többi, a Topniska utcát is, hogy tényleg léteznek-e azok a házak, amikről írtam, úgyhogy ők is, igen, ők is részt vettek és részt vesznek ezeken az irodalmi sétákon.
2: Hova mentek még? Azt mondtad, hogy fölmentek a Városháza tornyába. Nagyon sok szabadkai, csak megjegyzem, még soha nem volt ott. Tehát, hogy neked kell fölvezetni sokukat oda. De a torony mellett még hova sétáltok el?
3: Ez így volt, hogy sokuk először járt életében a toronyban. Aztán, bár nem regény helyszín, de megnéztük a város másik gyöngyszemét, a zsinagógát is. Illetve hát magán az utcákon is, ahogy végigmegyünk, tulajdonképpen minden, az egész város regény helyszín, Városház előtti tér, a színház, ahogy említettem, de ahogy megérkezünk vonattal Szegedről Szabadkára, rögtön az állomás is, aztán a Reich palota épülete, és a többi itt sorban.
2: És ha jól tudom, akkor nem csak irodalomról van szó ebben a programban, hanem egy gasztronómiai élménnyel is kiegészül.
3: Én azt gondoltam, hogy ez kötelező, ha már annyit sokszor megjelennek a regényeimben is ugye a helyi ételek, ezért ebédre mi más tehetnénk, mint csevapokat például. Vagy kötelező megkóstolni egy jó kávét, vagy sampitét.
2: A helyi jellegzetességeket. És akkor természetesen a gasztronómia után vagy mellett még jön egy irodalmi kávéházi hangulat is, ugye? Tehát, hogy ott azért már a regényből is elhangzanak részletek.
3: Így van, erre nagyon készültem, hogy a három itt játszódó regénynek készítsek egy kivonatát, és ezt ketten vittük véghez, Csernik Árpád, a Népszínház színésze, és
2: én. Csatlakozott hozzá, igen.
3: És hát nagyon jól sikerült, azt hiszem.
2: És olyannyira jól sikerült, hogy az első után jött egy második, és aztán egy harmadik is.
3: Így van. Hát addig csináljuk, amíg vannak jelentkezők, amíg van rá érdeklődés.
2: Azon gondolkodtam egyébként, hogy a különböző művészi szférákban sokan le tudják mérni azt, hogy hogyan tetszik a hallgatóságnak, a nézőnek az a produkció, amit például, hogyha színészekről beszélünk. Tehát, hogy azonnal ott a helyszínen jön a taps, vagy kevésbé. De egy író életében ez nem biztos, hogy annyira egyszerű lemérni azt, hogyan tetszett a könyv. Te, amikor elmész egy író-olvasó találkozóra, akkor ott általában olyanok vesznek részt, akik még nem találkoztak az adott regénnyel. Akkor ott beszélsz róla, de még, te még nem úgy tudnak rá reagálni, mivel még nem tudják, hogy pontosan miről van szó. De ez már egy visszajelzés lehet akkor számodra, hogyha ők szeretnék már megnézni azokat a helyszíneket, és pontosan tudják, ismerik, hogy miről szól a történet, és más szemmel nézik, és akkor te is kapsz egy visszajelzést. Te hogy éled ezt meg? Fontos neked a visszajelzés?
3: Szerintem ez egy ilyen plusz kapcsolódás a történethez elsősorban, aztán a szerzőhöz is, meg az olvasóknak is egymáshoz. Ezek a tematikus séták ezt nagyon szépen megmutatták, és számomra ez őrült nagy öröm volt, hogy ahogy láttam, hogy az olvasók így egymással megosztják az élményeiket. Igaziból ez egy plusz élmény. Szerintem a mai világ ez már erről szól, hogy egy kicsit mindig többet szeretnénk látni, jobban kapcsolódni ezekhez.
2: Ugye mondhatjuk azt, hogy az első, második, illetve a negyedik regényed helyszíne Szabadka, de talán még a harmadikban is, tehát ugye a végére már azért csak itt is megjelennek a szereplőid. De van egy másik helyszín is, ami sokszor felbukkan, és gondoltál egy merészet, és most már a terveidben, ha jól tudom, az is szerepel, hogy elviszed az olvasóidat Szarajevóba is, egy hasonló sétára.
3: Így van, tehát azok után, hogy megvolt a szabadkai séta, többen jelezték, hogy akkor jöhet ugye a Szarajevó, és hát úgy voltam vele, hogy tényleg bátorság ennyi embert összegyűjteni, vajon sikerülni fog-e, és hogy akkor, ha
2: és
3: igen,
2: az már
3: akkor...
2: nem teljesen a te közeged, igen, ugye? Egy másik van. Országról beszélünk, igen. De jártál már ott.
3: Abszolút.
2: Mutattad be ott a könyvedet.
3: Hogyne, és szeptember végén menni is fogunk, úgyhogy ott is végig fogjuk járni a regény helyszíneket, és szerintem nagyon fontos, hogy az a város is azt az igazi arcát mutassa meg, mert ahogy Szabadkán sem igazán az épületek története volt a fontos, bár az is nyilván hozzátartozik, úgy Szarajevóban sem az, hanem hogy meglássuk magát, azt a regénybeli történetet, ahogy ott sétálunk az utcáin, a folyó mellett, a kis zegzugos kis tereken vagy részeken.
2: Egy nagyon picit ezen felül még mesélsz erről a programról, mert hogyha jól tudom, akkor még van egy-két hely, hogyha esetleg valaki szeretne csatlakozni, hogy mire számít, vagy mire számíthatnak azok, akik veled tartanak?
3: Hát eleve arról van szó, hogy az egész utat együtt fogjuk tölteni, tehát teljes két napot beszélgethetünk, ismerkedhetünk, beszélhetünk a könyvekről, az is lehet, hogy új történetek, új barátságok születnek, mint ahogy megmutatta a szabadkai előző három program is, úgyhogy én teljesen biztos vagyok benne, hogy nagyon-nagyon szép lesz, és hogy annak is lesznek olyan kis libabőröztető pillanatai, amikor úgy érezzük, hogy együtt vagyunk.
2: Amióta ismerlek, azt érzem, hogy különös szeretettel vagy Szabadka iránt, de most, ahogy hallgatlak, vagy előzőleg is már hallottalak beszélni Szarajevóról, arról is valami különleges érzések élnek benned, hogyha csak Szabadkára gondolunk, vagy hogyha kiterjesszük ezt egész a Balkára, akkor tudnál gyorsan 5 olyan dolgot mondani, ami csak Szabadka, vagy ami a Balkán, és nem az, ami ott, otthon, Szegeden, vagy Magyarországon van. Mi az, amitől ennyire egy dél-magyarországi nő beleszeret Szabadkába?
3: Nyitottság, sokszínűség, pezsgés, ízek, és egy valamiféle számomra megmagyarázhatatlan vonzódást hoz az időutazás élménye.
2: Talán, ugye?
3: Igen, az időutazás élménye itt Szabadkán.
2: régóta jársz ide Szabadkára, és nem is olyan régen még úgy mutattunk téged be, hogy két Laki Papéva írónő. Na most, hogyha én jól hallottam, akkor ez a státusz egy picit most megváltozott. Lehet erről valamit tudni? Mert hogy olyan ritkán össze lehet futni veled a városban, kicsit sűrűbben, mint egyébként.
3: Hát igen, egy ideje most már megfordult a kocka, és az időm nagyon nagy részét itt töltöm Szabadkán, életvitelszerűen most már, mert hát így alakult az életem, hoztam egy döntést, egy nagyon átgondolt döntést. Kicsit új még ez a dolog, úgyhogy keveset tudok róla mondani, de nagyon érdekes, hogy akkor ezen túl Szabadkát már egy kicsit más szemmel fogom látni, és megismerni még jobban a hétköznapokban is.
2: Mert azt mondják, hogy amikor csak valahova úgy elmész egy rövid időre, akkor az lehet varázslatos, lehet gyönyörű, de amikor úgy belecsöppensz úgy igazából, akkor már nem biztos, hogy ugyanazt adja vissza, de benned akkora a lelkesedés mindig, és most is, úgyhogy nem gondolom én ezt, hogy benned ez túlzottan megváltozik majd. És visszatérve még, hogyha van olyan dolog, ami idegen tőled, azt meg tudod fogalmazni, hogy mi az? Vagy hogy amivel úgy nem tudsz azonosulni?
3: Itt a városban?
2: Igen.
3: Vagy, igen, határozottan. Mégpedig az, amikor elégedetlenkednek az emberek. Pedig én most is azt látom, hogy azóta, mióta ide járok, mondjuk 95-ben, amikor először megfordultam itt, azért látványosan, tehát vannak a városnak olyan pontjai, amik látványosan megváltoztak, úgy értem, megszépültek. Ezek, én azt gondolom, hogy ezek is eredmények, még hogyha valaki azt mondja, hogy ez kevés, vagy nem elegendő, de hogy az egészségügy, meg a kórház, meg sok számos terület van, amin lehetne fejleszteni, nyilvánvaló, mindenhol a világon szerintem ez így van, de hogy értékelni kellene ezeket az eredményeket, tehát örülni nekik, ha már vannak, akkor azért a piciért, vagy ami van, azért is hálásnak lenni. Én ezt gondolom, és ezt hiányolom.
2: Beszéltünk itt most Szabadkáról, Szarajevóról, és ha jól tudom, akkor ettől egy picit tovább is merészkedtél nem olyan régen. Elutaztál Balira. Hát ugye erről mindenki úgy szokott hallani, hogy egy egzotikus hely. Te megfogtad a kis szatyrodat, és elutaztál oda. Erről mit tudsz mesélni?
3: Hát ez
2: az
3: így
2: milyen
3: volt.
2: Élmény volt?
3: Hát ez egy olyan, egy bizonyos élethelyzetben született a döntés, illetve a hívás, hogy nekem oda el kell mennem, és igazából ez egy szakrális utazás volt, és azt gondolom, hogy Balit ilyen szempontból érdemes elsősorban megközelíteni, és szerintem életem egyik meghatározó élménye volt. Olyannyira kiszakított a mindennapokból, hogy tényleg teljesen elfelejtettem az itteni embernek a mindennapjait érintő problémákat, kérdéseket, a számlát, az e-maileket, a munkát, a mindent, hogy ez életemben először történt meg, és nagyon nagy szükségem volt rá.
2: Miben mások az ottani emberek? Itt arról beszéltél, hogy mi nem tudunk sokszor megelégedni a kicsivel, vagy hogy elégedetlenkedünk. Az ottani emberek hogy állnak ezekhez a dolgokhoz?
3: Az ottani emberek rendkívül barátságosak, rendkívül mosolygósak. Nem látjuk őket idegesnek, dühösnek lenni a forgalom közepén. Nem látjuk őket, hogy is mondjam, elkeseredetnek, noha nagyon szerény,
2: végtelenül
3: puritán körülmények között élnek, és számomra azt tanították meg, hogy a boldogság, örömérzés az abszolút nem az anyagi javakhoz kötődik, vagy nem azoknak a függvénye. Úgyhogy én ezt a tanítást is hoztam magammal Baliról.
2: Beszéljünk egy kicsit az írásról is. A negyedik könyved után most van egy pici szünet magadhoz képest, mert hogy azt szoktuk meg, hogy nagyon gyorsan megjelenik a következő regény. Most hol tartasz, mikorra várható a következő írásod, illetve egy picit mesélj róla, hogy az is itt játszódik Szabadkán?
3: Az most nem, a Szegeden játszódik ez a történet, és ha jól emlékszem, akkor nagyjából 2 évvel ezelőtt fogant meg a gondolata, illetve akkor vetettem papírra az első mondatokat, gondolatokat, vázlatokat, és ez a regény egy ilyen női fejlődés történet lesz. A 50-es évek végén indul, a kislány 6 éves korától mutatja be, hogy milyen nehézségeken, milyen kérdéseken kell neki keresztül vágnia magát, és egy kicsit azt érzem, hogy nem azt mondom, hogy elakadt a történet, hanem lelassult a történetírás, mert pontosan egy olyan életszakasznál tartok a regényben is, mint a saját életemben is, és szükségem van egy kis eltávolodásra, vagy hogy ez az egész leülepedjen.
2: Talán mondhatjuk úgy, hogy az eddig regényeid főhősei inkább férfiak voltak, most váltottál, a nő felé fordultál, és milyen jó, hogy, tehát, hogy a kislánykorunktól kezdve ugye különböző élethelyzetekben vagyunk mi nők is, és azért azt el kell mondani, hogy a te olvasóid azért nagyrészt női olvasók, és most milyen jó, hogy róluk is születik egy történet. Biztos vagyok benne, hogy már nagyon várják, de úgy tudom elképzelni, hogy azért inkább a biztosra mész.
3: Igen. Számomra is ilyen nagyon érdekes felismerést, meg élményt hozott az, hogy független attól, hogy fiktív a karakter, illetve hogy egy valós történet is, más valakinek a valós története is részben mögött áll, de hogy nem megkerülhető, mint ahogy szerintem a színészeknél is, ezt te is biztos alá tudod támasztani, hogy nagyon sokszor magunkból és mélyről merítünk, le kell menni mélyre, és rengeteg gyerekkori élmény jön ilyenkor vissza, és ahogy jövök vissza az időben, így egyre több, és ez nagyon, nagyon izgalmas, úgyhogy ilyen szempontból szerintem egy teljesen más elveken működő történet lesz ez, mint az előzőek.
2: Kívánok ehhez nagyon sok sikert.
3: Köszönöm.
2: Azt kívánom, hogy legyél boldog, szabadkai, sok év után majd, amikor már itt élsz köztünk, velünk, és úgy éld meg, hogy te boldog, szabadkai vagy, és taníts meg bennünket arra, hogy hogyan kell élvezni akár ezt a csodát, vagy akár bármiféle apró olyan dolgot, amit észre sem veszünk.
3: Azt hiszem, hogy már most is boldog vagyok, és köszönöm.
0: Beszéljünk róla. Nálunk minden szóba jöhet. Beszéljünk róla.

0: ajánló következik.
1: Egy szürke hivatalnok, egy szürke élet, egyetlen szabály. Nem kérdezni, csak végrehajtani. Akaki Akakievics csak a munkáját végzi. De vajon hol ér véget az engedelmesség, és hol kezdődik a felelősség? A Köpönyeg Kokán Mladenovics rendezésében szeptember 9-én 19 órától a Kosztolányi Dezső Színházban. Online jegyvásárlás a www.kosztolanyi.org honlapon. Jegyfoglalása jegykukac@kosztolanyi.org e-mail címen vagy a 065 54 33 203-as telefonszámon. 065 54 33 203.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.

0: Ajánló következik.
1: Kedves hallgatóink, indulunk!
2: A Palicsitóból idén már másodszor fogtuk ki az aranyhalat, aki közkívánatra ismét teljesíti a kívánságokat. Nem varázsló, nem is jós. Ő Manó, a retro matróz.
1: Micsoda?
2: Szeptember 17-én újra vitorlát bont a slágerhajó.
1: Gratulálom.
2: Az egykori Amfora klubban ismét felcsendül a régi induló. A fedélzeten finom falatok és frissítő is kapható. Ezért este 8 és 10 óra között legyen a Vigadó teraszán mindenki, aki egykor ott kikötött. Ne feledjék, idén már másodszor teljesül a hallgatók álma a Tóparton és a Szabadkai Magyar Rádió hullámain. Az óhajokat Manó várja.
1: Szóval maga a fősumá.
2: Tudják, Kis János nagy buli.
1: Képzeljék el, így beszélt, hogy
3: Rádió Diszkó.
4: Oké.
2: Ajánlót hallottak.

0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Érdemes fülelni.
2: Mikor egy este otthon egyedül talál, az ablakon kinézel, de semmit se látsz. Mondd, gondolsz rám? Mikor a napok léggömbjéből az idő elszivárog, és elfelejtett szavak után nem fordulsz már vissza. Mondd, gondolsz rám? Megteszel mindent, úgy csinálsz, mintha élnél. Órádra nem nézel, elrohansz, mielőtt sírásra görbülne szád. Mondd, gondolsz rám? Mit elvettél magadtól, nem kapod ajándékba vissza. Imád az égbe, hallgatásod földre száll. Mondd, gondolsz rám? S mikor tavasszal nyílnak az erdei virágok, magadat a tükörben oly öregnek látod. Mondd, gondolsz rám? Tested áruként a holnapnak kínálod, és napról napra árulod el titkaid másnak. Mondd, gondolsz rám? Mikor szerelmes kutyák vonyítanak az éjben, te egyedül gömbölyödsz fészkedbe. Mondd, gondolsz rám? Pedig várod, hogy az élet újra rád találjon, de legbensőbb titkaid nem érti új barátod. Mondd, gondolsz rám? Egyszer majd tudod, szép lesz újra minden. Nem lesz hiba a dalban, nem lesz hiba a versben. Igaz lesz minden szó, a csókok szívhez érnek, s a madarak messzi délről lassan hazatérnek. S én várni fogok, mert várni kell arra, aki nem jön el. Fáradt éjszakában tudod, álmatlan a csend, de hajnalban a derengés új reményt üzen. Éhes madár a reggel, az emlék megpihen. Akit az éjjel vártam, nem jön ma sem el.
0: Mi leporoljuk a régi slágereket.
1: Szabadkai Magyar Rádió.

10 óra 47 perc a pontos idő, Szabadkán és környékén pedig már most 33 fokot mutat a hőmérő. Nézzük, mit mond az orvos meteorológia a mai napra. Nos, hidegfronti hatásra számíthatunk, még ebben a melegben is. Emiatt fejfájás, görcsös panaszok jelentkezhetnek, ingadozhat a vérnyomás. És hát azért is jelentkeznek ezek a panaszok, mert egy enyhe hideg front éri el térségünket, ami azt jelenti, hogy holnap már csak 27 és 30 fok között alakulnak az értékek, tehát a 34 fokhoz képest azért néhány fokkal esik a csúcsérték, úgyhogy emiatt tapasztalhatjuk ezeket a hatásokat. Az UV-sugárzás azért a mai napon is 11 és 15 óra között elérheti az erős fokozatot, ezért a szabadban továbbra is ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről, fokozottan figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadékbevitelre és a szezonális gyümölcsök, zöldségek fogyasztására. És hát várhatóan jövő hét vége felé, szeptember 10-től érkezik a lehűlés. Az előrejelzések szerint is az időkép.hu oldal információi szerint akkor már csak a csúcsérték 25 fok körül alakul majd, péntekre 22 fokot mutatnak, és a következő hétvégére 22-23 fok lesz a csúcsérték. Hát meglátjuk, és hát az eső is várhatóan ezekben a napokban megérkezik majd a térségbe. Ami pedig a közlekedést illeti, nos, érkezett itt több információ az Enosu csoportba, például arról írnak, hogy Vörösfalunál ott vannak a rendőrök és ellenőrzik a közlekedőket. Illetve korábban arról is írtak, hogy mértek a tűzoltóknál, most már azt írják a csoportban, hogy járható az út, mármint nincs közúti ellenőrzés itt, és megnézzük azt is, hogy mi a helyzet a határátkelő helyeken, mert hogy Királyhalomnál sokat kellett várni Magyarország irányába. Nem sokkal jobb a helyzet, de egy óráról lecsökkent 45 percre a várakozási idő. Horgos 2-nél viszont megnövekedett, 60-70 perc most a várakozási idő, és Horgos 1-nél is majdnem egy órát várniuk kell az utazóknak, tehát ez a három határátkelő hely forgalmasabb, érdemes alternatív útvonalat választani magunknak. Magyarország felől Szerbia irányába, Röszke 2-nél 40-45 perc a várakozási idő, Röszke 1-nél 20-30 percet kell várni, és Tisza-szigetnél van fél órányi várakozási ideje az autósoknak, ezt írják a Border Watcher applikációban. Tájékozódjanak azért még, mielőtt útnak indulnak. És hogy mivel várom önöket a folytatásban? A 11 órai hírek után, ahogyan megszokhatták tőlünk, időközönként jelentkezik New Yorkból Erdei János egy-egy szösszenettel, néhány információval, és hát most ez alkalommal Dolly Parton énekesnőre emlékezik meg. Zeneszámokkal készülünk mi is, illetve meghallgatjuk majd a beszámolóját az életéről, a munkásságáról. Ez lesz hallható az óra első felében. Az apró hirdetések után pedig további programajánlatokkal, a Pannon Televízió műsorismertetőjével is érkezem. Tartsanak velünk! Jó vételt, jó rádiózást és szép hétvégét mindenkinek!

0: álláshirdetés.
1: Tapasztalattal rendelkező asztalost keres a szabadkai székhelyű Báne Kft. Kezdő fizetés 160 ezer és 200 ezer dinár közötti. Az önéletrajzokat az info@banesu.rs e-mail címre várják. A részletekért pedig hívják a 065 508 93 00-as telefonszámot. 065 508 93 00.
2: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
3: Hírek. Köszöntöm a hallgatókat, Bálint Csaba vagyok. Ha vasárnap tartanák a választásokat Szerbiában, a szerb haladó párt a szavazatok 47,2%-át szerezné meg, vagyis a legfrissebb közvéleménykutatás szerint közel kerülne az abszolút többség megszerzéséhez. A Faktor Plusz kutatása szerint a második legerősebb politikai erő a hallgatói lista lenne, amelyre a biztos pártválasztók 31,5%-a szavazna. A felmérés augusztusban és szeptemberben készült 1200 fős mintán, írja a Tanjug. A harmadik helyen a szerbiai szocialista párt végezne 4,9%-kal. Rajtuk kívül még két politikai tömörülés lépni át a 3%-os választási küszöböt. A Szabadság és Igazság pártja, a Sröce és a Szabadpolgárok mozgalma alkott a koalíció 3,6, míg a szerbiai népi mozgalom vezette szövetség 3,4%-os támogatottságot érne el. 9 szerbiai mezőgazdasági szervezet tiltakozást helyezett kilátásba, mert szerintük a Parlament mezőgazdasági bizottságának legutóbbi döntése nem jelent valódi segítséget a termelők számára, csupán marketing fogás. A parlamenti bizottság azt kérte a mezőgazdasági minisztériumtól, hogy törölje el a támogatások első 18 ezer dináros részének elszámolási kötelezettségét. A gazdaszervezetek szerint azonban ez a lépés már túl későn érkezett, mivel a termelők többsége már elszámolta ezt az összeget, vagy előkészítette az ehhez szükséges számlákat. A tiltakozást kezdeményező gazdák emellett azt is kifogásolják, hogy a hatóságok szerintük nem lépnek fel a piaci kartellek ellen. Úgy vélik, a gabona után a napraforgó felvásárlási árát is indokolatlanul alacsonyan próbálják tartani. A szervezetek arra is felhívták a figyelmet, hogy sürgősen szükség lenne a támogatások második részének kifizetésére, hogy a gazdák megkezdhessék az őszi mezőgazdasági időszakot. Állításuk szerint sok mezőgazdasági termelő már olyan nehéz helyzetben van, hogy a túlélésük került veszélybe. A gazdák a polgárokat is arra szólították fel, hogy csatlakozzanak a tiltakozáshoz, és fejezzék ki elégedetlenségüket a szerintük indokolatlanul magas bolti árak miatt. Baby Boom Újvidéken egy nap alatt 20 gyermek látott napvilágot a helyi szülészeten, tájékoztat az intézmény. A gyerekek nemek közötti eloszlása következő: 12 fiúgyermek és 8 lánygyermek született. A csecsemők a Vajdasági Klinikai Központ szülészetén jöttek a világra. Három új bemutatóval, köztük egy abszurd drámával és egy Franz Kafka életét és munkásságát feldolgozó produkcióval készül a szabadkai Kosztolányi Dezső Színház a következő évadra, közölte Mészáros Gábor, a teátrum igazgatója az MTI-vel. A színház szeptember 9-én kezdi meg az évadot, az első bemutatót Puskás Zoltán rendezi, aki Slavomir Mrozek Striptease című kétszemélyes abszurd drámáját állítja színpadra. Mészáros Gábor elmondta, az előadás illeszkedik az idei évad tematikájához, amely az egyén helyzetével foglalkozik a körülötte lévő zűrzavarban. Novemberben ismét a Kosztolányi Dezső Színházban dolgozik Bélai Marcel, aki korábban dolgozott a társulattal. Ezúttal Franz Kafka munkásságából készít produkciót. Az évad második felében Nagy Botond erdélyi rendező érkezik Szabadkára. A szabadkai rendezésének alapjául szolgáló dráma kiválasztása még folyamatban van. November 13 és 18-a között rendezik meg a Desiree Central Station Nemzetközi Kortárs Színházi Fesztivált. A rendezvény programja még nem végleges, mondta az igazgató. Hozzátette, a csökkenő támogatások miatt már a következő évadot is úgy tervezi, hogy két nagyobb produkció készülne. Amennyiben javulnak az anyagi lehetőségek, ezek mellett egy-egy vagy egy-két kisebb előadással bővíthetik majd a műsort. Öt új bemutatóval, klasszikus és kortárs művekkel, valamint musicallel készül a következő évadra az Újvidéki Színház, amely szeptember 21-én a Magyar Dráma napján a 24. Vajdasági Magyar Drámaíró versennyel kezdi meg az új évadot, közölte Urbán András. Az évad első új bemutatóját október 30-án tartják, Selmas Pahic, Pedro Calderón de Barca, az Élet Álom című barokk drámája alapján rend az előadást. Az ősz folyamán Urbán András rendezésében folytatódik a Cabaret Piccolo Grande sorozat is, az új előadás munkacíme La Divina Politica. Bemutatóját pedig novemberre vagy decemberre tervezik. Decemberben Keszék László rendezésében mutatják be a Monty Python világára épülő Spamalot című musicalt, a jövő év tavaszán Shakespeare, Antonius és Kleopátra című drámája kerül színpadra Mirko Rádonyics rendezésében. Az évad utolsó új produkciója Martin Krimp, a Boldogság köztársaságában című darabja lesz. Urbán András hangsúlyozta, annak ellenére, hogy az évadban több klasszikus mű is szerepel, a Calderón és a Shakespeare darab is kortárs feldolgozásban kerül színpadra, és olyan problémákkal, témákkal foglalkozik majd, amelyek a mai ember életében is jelen vannak.
0: Időjárás.
3: Szabadkán és környékén immár 34 fokot mérnek, ma a csúcsértékek akár a 35-36 fokot is elérhetik, de változékony időjárás lesz. A nap folyamán egy hidegfront is érkezik térségünkbe, erős szélre kell számítani, ugyanakkor csapadék nem várható. A hidegfront hatására holnapra valamelyest csökken a hőmérséklet, 27 fokos csúcsértékek mellett napos idő lesz vasárnap.
4: Friss hírek minden órában.
5: Szabadkai Magyar Rádió.
6: 107,1 MHz.
5: Reklám következik.
7: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező páron. Adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe vagy honlapunkra a www.letsrobia.rs oldalra.
8: Reklámot hallottak.

0: 11 óra 9 perc a pontos idő, és hát az előbbiekben egy Dolly Parton zeneszám szólt itt a 107,1 MHz-en, mert hogy ahogyan említettem, Erdei János készített nekünk egy összeállítást, New Yorkból jelentkezik, amelyben Dolly Parton énekesnőre emlékezik meg, aki augusztus 25-én 80 éves korában hunyt el egy rövid lefolyású betegség következtében. A country zene legendáját férje Carl Dean mellé temették, unokahúga pedig megható szavakkal búcsúzott tőle, és hát megható szavakkal búcsúzik tőle, tehát Erdei János is a folytatásban, és hát az előbbiekben is már egy Dolly Parton zeneszám szólt itt, a Jolene, és a folytatásban is meghallgatunk majd tőle egy zeneszámot, úgyhogy most következik Erdei János New Yorkból.
1: Isten veled, kedves Dolly Parton! Több mint 6 évtizeden áttartó pályafutása során Dolly Parton dalszerzői és előadói munkája mellett több filmben szerepelt, feltűnt televízió műsorokban, vállalkozást irányított, és ismert volt jótékonysági tevékenységéről. Alapítója volt az Imagination Library, olvasás népszerűsítő programoknak, ami a világ számos pontján ingyenesen tett könyveket hozzáférhetővé gyermekek számára. Dolly Parton 1946. január 19-én a Tennessee állambeli Sevierville városában született népes családban. 12 gyermek közül negyedikként, és a Smoky Mountain hegyvidékén nőtt fel. Zenei pályája 13 évesen indult a country zene meghatározó intézménye, a Grand Ole Opry színpadán, Nashville-ben, az amerikai country zene fővárosában. Első fellépésekor 1959-ben Johnny Cash mutatta be őt a közönségnek. Bemutató albuma a Hello, I am Dolly 1967-ben jelent meg, ezen már saját country zeneszerzeménye is szerepeltek. Első milliós példányszám fölötti albuma 1977-ben a Here You Come Again, Itt vagyok ismét, volt. A válogatásokkal együtt mintegy másfél száz albuma jelent meg. Közülük 25 lett arany, platina vagy többszörös platina nemez. Pályája kiemelkedő slágerei közé tartozott a Jolene, a 9-től 5-ig és az I Will Always Love You című dalok. Több filmben is szerepelt, egyebek közt az 1980-ban forgatott 9-től 5-ig című vígjátékban, az 1989-es Acél Magnóliák című drámában, valamint 1989-ben készült Legjobb Bordélyház című musical vígjátékban. Az énekesnő 9-szer nyerte el a műfaj legrangosabb kitüntetését, a Country Music Association díját. 1978-ban az év szórakoztató művészének is megválasztották. 11 Grammy-díjjal büszkélkedhetett, 1984-ben pedig csillaggal jutalmazták a hollywoodi hírességek sétányán. 1999-ben beválasztották a country zene hírességeinek csarnokába, 2006-ban pedig elnyerte a Kennedy Center életműdíját, amely a legfontosabb amerikai művészeti elismerések közé tartozik. 2022-ben beiktatták a rock and roll hírességek csarnokába is. Utolsó interjúában beszélt egészségügyi problémáiról. A People magazinnak adott interjúában úgy fogalmazott, hogy a közelmúltban kemény küzdelmet folytatott egészségéért, és azt is elmondta, hogy 2025 márciusáig férje Carl Thomas Dean, akivel 1966-os esküvőjüktől egészen a férfi 2025-ös haláláig boldog házasságban éltek, ápolása kötötte le figyelmét, és némileg elhanyagolta saját egészségi állapotát. Ugyanakkor beszélt terveiről, többek között az örökségét ápoló Nashville Múzeum küszöbön álló megnyitásáról is. A Tennessee állambeli Knoxville közelében, a Smoky Mountain lábánál a 35 hektáron fekvő vidámpark résztulajdonosa volt, a kivitelezése pedig az ő elképzelései alapján történtek. A szórakoztató komplexumban rendszeresen tartanak különböző fesztiválokat is. Dollywood, Tennessee állam évente legtöbb fizető turistát vonzó látványossága. Dolly Parton halálhírére az amerikai zenei és szórakoztatóipar számos ismert személyisége fejezte ki részvétét. Többek között Pink, Kate Urban, John Rich énekesek, valamint jó barátja Lily Tomlin színésznő, akivel a 9-től 5-ig című filmben szerepeltek együtt Jane Fondával. Közösen. Kedves Dolly Parton, nyugodjál békében! Erre Jánost hallották New Yorkból.

0: Dőljön hátra a karos székébe, süppedjen a foteljébe,
1: és hallgassa a Szabadkai Magyar Rádiót.
0: 107,1 MHz.
1: Mi más?

0: Ajánló következik.
1: Biztosan váltott rá jegyet. Tövig rágta a körmét izgalmában. Egy egészen más világba csöppent.
2: A vászon ismét életre kel.
1: Ami volt, újra megtörténik.
2: Musikál a mozi.
1: Minden szombaton délután 1-től a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Ajánlót hallottak.

0: Apró hirdetések.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban. Hirdessen
0: ön is. Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek, az ára 10.000 euró, további részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223. Kiváló minőségű, frissen passzírozott paradicsomlé eladó Kisradonovácon a Nagy Imre utca 118-as szám alatt. Érdeklődni 7-től 18 óráig a 024 544 431-es, illetve a 064 161 06 25-ös telefonszámon. 10 liter paradicsomlé megvásárlása után 1 litert ajándékba adnak. 024 544 431, illetve 064 161 06 25. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján, a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 1:30-től és 4:30-től.
1: Hétvégén 9:30-től és 12:30-től, valamint délután 3:30-tól és 5:30-től.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!

0: reklám következik.
1: Folyamatos akció, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
2: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
3: Reklámot hallottak. Régi kedvencet
0: a Szabadkai Magyar Rádióban.

A hétvégi Mozaik utolsó órájában pedig néhány programajánlattal is készültem. Először megnézzük azt, hogy milyen műsorral várja a nézőket a Pannon Televízió. Nos hát délben kezdődik majd a Székely Konyha és Kert főző műsor, aztán a Jövő Projekt és a Diagnózis regionális egészségügyi magazin szerepel műsoron. Emellett Közelképpel is jelentkeznek délután 2 órától. Gunnarason falunapot tartottak, és hát erről készült tehát egy hangképes beszámoló. Aztán Polgár kisebbségek Szerbiában című magazin 15 órától. Ma is lesz jó formában, délután 3:30-tól egészségügyi magazin műsor. Aztán Pannon Gazda, a pénteki műsor ismétlése 4:30-tól. Szubjektív, melynek vendége Gyuris László, Pancsova Torontálvásárhely plébánosa, a vallás a szorványban hogyan alakul, erről lesz szó 17 órától. Este 17:30-tól híradó, majd délbánátízei Vidékünk magazin műsor, a Közelkép ismétlése is látható lesz, illetve 8:00-tól ismételten híradóval jelentkeznek a Pannon Televízióban, de lesz emellett szombatesti koncert, forog a kamera, és késő este a híradó ismétlését is láthatják, kövessék figyelemmel a műsorokat. Aztán nyári koncertek a Zenepavilonban, ez már a holnapi napra szól, és egyben ez lesz az utolsó ilyen koncert Palicson, ami a rendezvény keretében megvalósult, ugye július elején indultak ezek a koncertek, és hát minden vasárnap este 7:00-tól várták az érdeklődőket. Na nem minden vasárnap, de azért elég gyakran előfordultak ezek a programok Palicson a Zenepavilonnál, és hát akkor tehát a holnapi nap folyamán pedig a Szabadkai Zeneiskola mutatkozik be, népi ének, jazz és klasszikus zenével várják az érdeklődőket, tehát holnap este 7:00-tól Palicsra a Zenepavilonhoz. Ami pedig a szüreti napokat illeti, szó volt arról, hogy ma Bácskosútfalván tartanak szüreti napokat, a jövő hétvégén Palicsra várják az érdeklődőket, azt követően hajdújárásra, a hónap végén pedig Horgoson is megszervezik a hagyományos szüreti napokat. Emellett sok-sok más program is várja az érdeklődőket, úgyhogy lehet egy kicsit tallózni az interneten, körbenézni az oldalakon, és természetesen figyelemmel kísérni a Pannon RTV honlapját is, ahol minden információ megtalálható. Ez a www.pannonrtv.com.

Ma is a Hétvégi Mozaik című műsorunk végéhez gyorsan elröppent ez a néhány óra. Remélem, önök is fontos és hasznos információkhoz jutottak az elmúlt órákban, percekben. Ami a folytatást illeti, átadom a helyet, mert hogy érkezik a híradó szerkesztője a stúdióba, Bálint Csaba. Utána 13 órától muzsikál a mozi Orosz Ildikóval. A mafiózók világába kalauzolja a hallgatókat ez alkalommal. 14 óra után pedig a jól megszokottak szerint kezdődik a Slágergyár Kis János Manóval. Az SMS számunk 066 36 36 33, írhatnak neki, hozzászólhatnak a műsorhoz, és természetesen a zenei kéréseket is teljesíti, hogyha befutnak erre az SMS számra, illetve Viberen is küldhetnek üzenetet Manónak. Ami az esti órákat illeti, a jól megszokottak szerint este 8 órától ex-jó válogatással jelentkezünk, amit az esti koktél követ. Holnap Agrárvilág, vasárnapi kívánságműsor, Mesés percek és Aranyalbum. Itt a 107,1 MHz-en. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Dédit Zuzannát hallották. A műszaki munkatársam Farkas Ervin volt, nevében is elköszönök mindenkinek. Szép hétvégét. A viszonthallásra.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió. Ajánlót hallottak.

0: Híradó.
1: Pár nap múlva kiírják az előrehozott parlamenti választásokat Szerbiában. Tüntetéseket helyeztek kilátásba egyes szerbiai gazdaszervezetek. Alacsonyak a vértartalékok az országban, véradásra buzdítják a lakosokat, és 11 nyugatnílusi lázzal fertőzött személyt tartanak számon Vajdaságban. Jó napot kívánok, Bálint Csaba vagyok, mondom a részleteket. Legkésőbb szeptember 9-én vagy 10-én reggel kiírja az előrehozott parlamenti választásokat Alekszandar Vučić, szerb köztársasági elnök. Ezt a NIS TV-nek adott interjújában jelentette be tegnap este. A választást október 25-én tartják. Az államfő arról is beszélt, hogy kész elfogadni a szerb haladópárt döntését, amennyiben a párt őt szeretné kormányfőjelöltként indítani. A szerb elnök már a következő kormány összetételéről is beszélt, mint mondta, amennyiben ő kap megbízást a kormányalakításra, azt javasolja majd, hogy a kabinet a miniszterelnök mellett legfeljebb 12 miniszterből álljon. Szerinte ez lenne Szerbia történetének legkisebb kormánya. A jelenlegi kabinetben több mint 30 miniszter van. Alekszandar Vučić szerint gyors, hatékony és erős kormányra van szükség, amelynek tagjai készek felelősséget vállalni és dolgozni. Ha most vasárnap tartanák a választásokat Szerbiában, a szerb haladó párt a szavazatok 47,2%-át szerezné meg, vagyis a legfrissebb közvéleménykutatás szerint közel kerülne az abszolút többség megszerzéséhez. A Faktor Plus kutatása szerint a második legerősebb politikai erő a hallgatói lista lenne, amelyre a biztos pártválasztók 31,5%-a szavazna. A felmérés augusztusban és szeptemberben készült 1200 fős mintán, írja a Tanjuk hírügynökség. A harmadik helyen a szerbiai szocialista párt végezne 4,9%-kal. Rajtuk kívül még két politikai tömörülés lépni át a 3%-os választási küszöböt. A Szabadság és Igazság pártja, a Sröce és a Szabadpolgárok mozgalma alkott a koalíció 3,6%, míg a Szerbiai Népi Mozgalom vezette szövetség 3,4%-os támogatottságot érne el. 9 szerbiai mezőgazdasági szervezet tiltakozást helyezett kilátásba, mert szerintük a Parlament mezőgazdasági bizottságának legutóbbi döntése nem jelent valódi segítséget a termelők számára, csupán marketing fogás. A parlamenti bizottság azt kérte a mezőgazdasági minisztériumtól, hogy törölje el a támogatások első 18 ezer dináros részének elszámolási kötelezettségét. A gazdaszervezetek szerint azonban ez a lépés már túl későn érkezett, mivel a termelők többsége már elszámolta ezt az összeget, vagy előkészítette az ehhez szükséges számlákat. A tiltakozást kezdeményező gazdák emellett azt is kifogásolják, hogy a hatóságok szerintük nem lépnek fel a piaci kartellek ellen. Úgy vélik, a gabona után a napraforgó felvásárlási árát is indokolatlanul alacsonyan próbálják tartani. A szervezetek arra is felhívták a figyelmet, hogy sürgősen szükség lenne a támogatások második részének kifizetésére, hogy a gazdák megkezdhessék az őszi mezőgazdasági időszakot. Állításuk szerint sok mezőgazdasági termelő már olyan nehéz helyzetben van, hogy a túlélésük került veszélybe. A gazdák a polgárokat is arra szólították fel, hogy csatlakozzanak a tiltakozáshoz és fejezzék ki elégedetlenségüket a szerintük indokolatlanul magas bolti árak miatt. Vasárnap éjféltől lehet jelentkezni a 6000 dináros egyszeri támogatásra. Sinisa Mali pénzügyminiszter egyeztetést tartott az összes illetékes intézmény képviselőivel a bejelentett támogatás kifizetéséről, és közölt, hogy minden készen áll arra, hogy szeptember 7-én megkezdődjön a támogatásra jogosultak jelentkezése. Mália Tanjugnak elmondta, hogy szeptember 25-éig minden nagykorú lakos megkapja az egyszeri támogatást. Azoknak kell jelentkezniük online a támogatásra, akik nem szerepelnek a részvényesi alap nyilvántartásában. Jelentkezni a kincstári igazgatóság vagy az UPRA, az a Trezor portálján lehet szeptember 7-e és 21-e között. A nyugdíjasok további támogatásra számíthatnak, az idősek a rendes havi nyugdíjuk mellett szeptember 14-én egyszeri támogatásban is részesülnek. A 31.092,11 dinárig terjedő nyugdíjra rendelkezők 35.000 dináros támogatást kapnak, a 31.092,12 és 56.822 dinár közötti nyugdíjban részesülők 27.500 dinárt, az ennél magasabb nyugdíjak esetében pedig 20.000 dinár lesz az egyszeri támogatás összege. Szeptember 14-én egyszeri támogatást kapnak azok is, akik szociális segélyben, gyermekpótlékban vagy veterán támogatásban részesülnek. A szociális segélyre vagy gyermekpótlékra jogosultak 25.000 dinárt, a veteránok pedig 10.000 dinárt kapnak. Kritikusan alacsonyak a vérkészletek Szerbiában. Elsősorban A és nullás vércsoportra lenne szükség, közölte a Szerbiai Vérátömlesztési Intézet. Mirjanek Nézsevic, az intézet munkatársa elmondta, egyelőre nem kellett elhalasztani tervezett műtéteket a vérhiány miatt, de a következő napokban ez attól függ, hogyan alakul a véradók jelentkezése. Csütörtökön mindössze 80 egység vért gyűjtöttek, miközben naponta mintegy 300 egységre lenne szükség. A hét eleje óta körülbelül 1000 egység vér érkezett, a szerb egészségügyi rendszer zavartalan működéséhez azonban hetente legalább 1500-1800 egységre van szükség. A szakember szerint szeptember első fele hagyományosan problémás időszak a vérkészletek szempontjából. Az intézet ezért arra kér minden egészséges 18 és 65 év közötti állampolgárt, aki erre alkalmas, hogy jelentkezzen véradásra. Észak-Macedóniában regisztrálták a legtöbb nyugat-nílusi fertőzést a Nyugat-Balkánon. 56 megbetegedést jelentettek, 6 beteg pedig meghalt. Szerbiában 11, míg Horvátországban 10 fertőzöttet tartanak nyilván. Szerbiában az esetek jelentős része Vajdasághoz köthető, a betegek többségénél pedig súlyos idegrendszeri tünetekkel járó megbetegedés alakult ki. Horvátországban 6 fertőzött szorul kórházi kezelésre. A nyugat-nílusi vírus elsősorban fertőzött szúnyogok csípésével terjed. A fertőzések többsége tünetmentes, ritkán azonban súlyos idegrendszeri megbetegedést is okozhat. A hatóságok ezért szúnyogriasztó használatát, hosszú ruházat viselését és a pangó vizek megszüntetését javasolják. Bár a nyári szabadságok időszaka lassan véget ér, a nyaralási szezon még javában tart, szeptemberben továbbra is sokan indulnak tengerpartra, ráadásul az utószezonban kedvező árakkal és last minute ajánlatokkal is találkozhatunk. Az utazási irodák viszont már az őszi kirándulásokat és a kulturális utakat is ajánlják, és az adventi programok is lassan bekerülnek a kínálatba. Hallgassuk meg Szabó Regina riportját.
0: Szeptemberben a nyaralási toplistát továbbra is Görögország vezeti, de Törökország és Egyiptom is vonzó az utószezonban. A déli úti célokon ilyenkor már enyhébb a hőség, miközben a tenger továbbra is kellemes. Aki pedig most döntene az utazás mellett, még találhat szabad last minute helyeket a szabadkai utazási irodáknál is. Tóth Borisz, idegenforgalmi irodavezető.
2: Itt szeptember elején még mindig aktuálisak a nyaralások, főként azért, mert az utószezoni árak sokkal olcsóbbak, kedvezőbbek, mint a főszezonban. Ilyenkor általában fiatalok mennek el, illetve az idősebbek, tehát nyugdíjasok azok, akik ezen árakat könnyebben meg tudják fizetni, és nagyon sok akció van, hiszen Görögországban, akárha csak szállást keresünk mondjuk 10 éjszakára, akkor mondjuk egy adott idényre, vagy egy adott időszakra 10 éjszakára 130-40 euróért is el tudunk menni nyaralni, autóbusszal pedig akár 180 eurótól is tudunk utazni.
0: Törökországban repülővel all-inclusive ellátása 700-800 euró körüli áron is el lehet jutni, míg a buszos utak között 250 euró körüli ajánlatokat is találni. Egyiptom azon belül Hurgada is kedvelt szeptemberi úti cél, ahová szintén 10 napra repülővel és teljes ellátással körülbelül 765 euróért is lehet utazni.
2: Ezen túl, ahogyan már szeptember tájékán vagyunk, lassan be fog következni az őszi idény, ami pedig a kirándulások számára nagyon is aktuális, hiszen a hőmérsékletek, az időjárási körülmények ilyenkor roppant megfelelőek ahhoz, hogy városokat lássunk, a természetet járjuk, stb. És természetesen indul a színházi idény is, tehát nagyon aktuálisak a kulturális programok, az európai városok, Észak-Olaszország, például Csehország, Isztambul.
0: Az őszi kirándulásokat pedig hamarosan az adventi utak váltják, már most szervezik a decemberi programokat. Temesvár, Budapest és Bécs mellett Rijeka és Opátia is szerepel a kínálatban. Vagyis a nyári szezon lezárul, az utazási szezon azonban ősszel és télen is folytatódik.
1: A pontos idő 12 óra 9 perc. Most pedig halljuk, mi lesz még a híradóban. Topolyát és környékét is felkereste tegnap a szerb köztársasági elnök, és új darabokkal várják a nézőket a vajdasági színházak a következő évadban is. Jönnek a részletek. Alekszandar Vučić szerb elnök az Észak-Bácskai körzetben tett látogatása során Topolyán és Kishegyesen is járt tegnap. Topolyán a Topola húsipari vállalat működésével ismerkedett meg, Kishegyesen pedig az Agrokonsz vállalatot kereste fel. Mindkét cég jelentős szereplője a térség gazdaságának, és több száz embernek biztosítanak munkát. Az elnök a látogatások során a települések további fejlesztéséről és a munkahelyek megőrzéséről is beszélt. Halász Zoltán riportja.
3: A szerb elnök Topolyán a Topola húsipari vállalatot kereste fel, ahol több mint 260-an dolgoznak. Vučić arról beszélt, hogy az állam támogatni kívánja a cég működését és fejlődését. Hozzátette, továbbra sem elégedett minden korábban elvégzett munkával az általa bejárt településeken, ezért visszakíván térni oda, ahol korábban ígéreteket tett, hogy személyesen ellenőrizze, mi valósult meg, és mi az, amit még pótolni kell. Mindenhová, ahol korábban jártam, újra elmegyek, hogy megnézzem, hol nem teljesítettem az ígéretemet. Szeretném helyrehozni azt, ami nem készült el, bocsánatot kérni az emberektől, a szemükbe nézni, és most már elérni, hogy valóban megcsináljuk, amit megígértünk. Ez számomra a legjobb taktika, mert a helyek 70%-án semmi sem valósult meg, vagy csak részben készültek el a dolgok. Megcsináltunk például néhány kilométert, kettőt viszont nem. Most azon dolgozom, hogy mindent kijavítsunk, amit csak lehet, és a lehető legtöbbet megvalósítsunk. Amikor elindul a Belgrád-Budapest vasútvonal, annak nagy jelentősége lesz Topolya számára is. Több turista érkezhet, és sok minden könnyebben elérhetővé válik. Hiszem, hogy a nyugdíjak és a fizetések emelésével lassan, de biztosan azt fogják érezni, hogy a jobb élet válik az új normalitássá. Ezt pedig közösen, kizárólag munkával és még több munkával érhetjük el. Kishegyesen Vučić az Agrokonsz vállalatot látogatta meg, amely fém megmunkálással, silók és acélszerkezetek gyártásával, valamint különböző ipari szolgáltatásokkal foglalkozik. A cég jelenleg 70 embert foglalkoztat. Kishegyes község fejlesztéseiről szólva Vučić több konkrét beruházást is kiemelt. Amikor befejezzük a munkálatokat Bács-Fekete-hegyen és Szikicsen, akkor Kishegyesen is befejezzük a csatornahálózat kiépítését. A Bács-Fekete-hegy és Verbász közötti út 10 km hosszú, ebből most 5-6 km-t fogunk megcsinálni. Tudtam, hogy az út a legfontosabb, de most, hogy látom, mennyire fontos önöknek, azon leszünk, hogy rögtön az egészet felújítsuk. Készítsenek elő minden szükséges dokumentumot, hogy jövőre a szikicsi iskolát is rendbe tudjuk tenni. Ezzel a legfontosabb feladatokat elvégezzük, és természetesen ott van még a vízellátás is. A szerb elnök hangsúlyozta, hogy az állam a jövőben is támogatni kívánja mindkét vállalat működését és további fejlődését. Mint mondta, a Topola húsipari vállalat és az Agrokonsz is jelentős szerepet tölt be a térség gazdaságában és a helyi munkahelyek megőrzésében.
1: Három új bemutatóval, köztük egy abszurd drámával és egy Franz Kafka életét és munkásságát feldolgozó produkcióval készül a Szabadkai Kosztolányi Dezső Színháza következő évadra, közölte Mészáros Gábor, a teátrum igazgatója. A színház szeptember 9-én kezdi meg az évadot. Az első bemutatót Puskás Zoltán rendezi, aki Slavomir Mrozek Striptease című kétszemélyes abszurd drámáját állítja színpadra. Novemberben ismét a Kosztolányi Dezső Színházban dolgozik Bélai Marcell, aki korábban dolgozott már a társulattal, ezúttal Franz Kafka munkásságából készít produkciót. Az évad második felében Nagy Botond erdélyi rendező érkezik Szabadkára. A szabadkai rendezésének alapjául szolgáló dráma kiválasztása még folyamatban van. November 13-a és 18-a között rendezik meg a Desiree Central Station Nemzetközi Kortárs Színházi Fesztivált, mondta az igazgató. Hozzátette, a csökkenő támogatások miatt már a következő évadot is úgy tervezi, hogy két nagyobb produkció készülne, amennyiben javulnak az anyagi lehetőségek, ezek mellett egy-két kisebb előadással is bővíthetik majd a műsort. Öt új bemutatóval, klasszikus és kortárs művekkel, valamint musicallel készül a következő évadra az Újvidéki Színház, amely szeptember 21-én a Magyar Dráma napján a 24. Vajdasági Magyar Drámaíró versennyel kezdi meg az új évadát, ezt közölte Urbán András, a színház igazgatója. Az évad első új bemutatóját október 30-án tartják, Selma Spahić Pedro Calderón de la Barca az Élet Álom című barokk drámája alapján rendez előadást. Az ősz folyamán Urbán András rendezésében folytatódik a Cabaret Piccolo Grande sorozat is, az új előadás munkacíme La Divina Politica. Decemberben Kesszék László rendezésében mutatják be a Monty Python világára épülő Spamalot című muzikelt. A jövő év tavaszán Shakespeare Antonius és Kleopátra című drámája kerül színpadra Mirko Radonjić rendezésében. Az évad utolsó produkciója Martin Krimp, a Boldogság köztársaságában című darabja lesz, amelyet Veiko Micsunovics rendez. Irodalmi programokkal folytatódott a 74. Kanizsai Írótábor. A rendezvény pénteken koncertekkel, a meghirdetett irodalmi pályázatok eredményének megismertetésével, valamint kerekasztal beszélgetésekkel várta a szép irodalom kedvelőit. Az esemény ma zárul író és olvasó találkozóval, valamint az Írótábor vándorkulcsának átadásával. Fejős Ornella és Lajkó Anett riportja.
4: Az idei Írótáborban Sziveri János Szelidítés című művéhez kapcsolódva készítettek saját, legfeljebb 1800 karakteres írást a résztvevők. Az érdeklődők közel 30 szöveget hallgathattak meg a József Attila könyvtárban. Mészáros Gábor, a Szabadkai Kosztolányi Dezső Színház igazgatója.
5: Tavaly is egy olyan történettel jöttem, ami úgy már írlelődött bennem, és az itteni dolgok úgy kihozták belőlem, és most is egy olyan történetet hoztam el, ami tulajdonképpen már úgy létezik, egy 3-4 hónapja íródik a fejemben, viszont soha nem vetettem papírra.
4: Ezt követően az irodalmi szociográfiai pályázat eredmény hirdetésére és egy kerekasztal beszélgetése került sor, amelyet dr. Papp György egyetemi tanár emlékére szerveztek. A 14 pályamunkát Dudás Károly, Schilling István és Bordás Győző értékelte. A beszélgetés jó alkalmat adott arra, hogy szó essen az e fajta műfajról is. Dudás Károly író, nyugalmazott újságíró, szerkesztő.
6: Több mint fele a pályamunkáknak igazán sikeres. Természetesen az ember szőszál a sigató akar lenni, akkor azt mondja, hogy hát nem igazán ütötte meg mindazt a színvonalat, főleg az irodalmiság tekintetében, ahogy vártuk, viszont jó néhány pályamű igen.
4: A 74. Kanizsai Írótábor pénteki programjában szerepelt a Mécsvirág fellépése, sor került új kiadványok bemutatására, valamint az esti órákban koncerttel várták a szervezők a kikapcsolódni vágyókat.
1: Kovács Irén nagykikindai képzőművész Kapcsolat című tárlatával várta a látogatókat a Zentai Városi Kis Galéria. A fiatal alkotó legújabb kiállításán a tőle megszokott finom iróniával és költői érzékenységgel ötvözi a kollást, az olaj és akril festészetet, valamint a festmény installációt. A díjazott művész személyes élményeiből kiindulva mégis mindnyájunkat érintő egyetemes gondolatokat és élethelyzeteket tár a közönség elé. Gubi Korina művészt, a kiállítás szervezőjét hallják.
7: Festmény installációt állítunk ki. Az Irina munkásságát jelképezi a humor, a nagyon finom irónia, ahol meg tudjuk kérdőjeleztetni a látott alkotásnak a tartalmát. Az, ahogy ő összekombinálja a már meglévő anyagokat, illetve egy régi fotót, mint kiinduló pontot, és őket különböző helyzetekbe helyezi, így megváltoztatva az eredeti jelentését, és még hozzáad egy címet, amely akkor még egyszer megváltoztatja az egész alkotásnak a kontextusát, és így körbe-körbe-körbe-körbe vezet minket. Egy nagyon érdekes játékot ébresztve a fejünkben.
1: És ennyi fért a Deles Híradóba. A pontos idő 12 óra 19 perc.
8: Időjárás.
1: Szabadkán és környékén jelenleg 33 fokot mérnek, ma délután 34 fok körül alakulnak a csúcsértékek, ugyanakkor a délután folyamán egy kisebb hidegfront érkezik térségünkbe, erős szélre kell számítani, ez fogja majd lehűteni a levegőt, ugyanakkor csapadék nem várható. A hidegfront hatására holnapra valamelyest csökken a hőmérséklet, a nappali csúcsok 27 fok körül alakulnak, és hát holnap napos idő lesz.
9: Ne maradjon le a fontos dolgokról.
10: Hallgasson bennünket.
11: A Szabadkai Magyar és a Régió Rádió hullámhosszán.
10: Részletről részletre a Régió Rádióban is. Reklám következik.
12: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
13: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
12: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
13: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
12: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
8: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
14: Várom a postást.
8: Jön a nyugdíj?
14: Azt várhatom.
8: A számlákat hozzák.
14: Na azt nem várnám.
8: Hát akkor?
14: Ma hozzák a 7 napot.
15: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
16: Reklámot hallottak.

0: ajánló következik.
1: Kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban. Vasárnaponként az önök zenés üdvözleteit továbbítjuk 11 és 16 óra között a 107,1-en és a 107,9 MHz-en. Zenei listánkat megtalálják a Pannoner TV honlapján, a Hétvégi Magyar Szóban, a Tarka Világban, a Hét Napban, a Családi Körben, a Halas Média weblapján, a Halasi Tükörben, valamint az internetes közösségi oldalon is.
2: Így gratulálok!
1: Vasárnapi kívánságműsor 11-től 16 óráig a 107,1-en és a 107,9 MHz-en. Ajánlót hallottak!

0: slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban
2: a 107,1 MHz-en.
1: A 80-as és 90-es évek legjobb magyar zenéi.
3: Nálunk újra hallhatja a régi kedvenceit.

0: Ajánló következik. 107,1 Slágergyár, mert kell egy kis nosztalgia.
1: Szombatonként 14 és 20 óra között a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán a 107,1 MHz-en.

0: a 80-as évek zenéi a 107,1 MHz-en.
1: A régi slágerek a Szabadkai Magyar Rádióban szólnak.
0: Miért?
2: Miért ne?

0: Reklám következik.
1: Indítsd a tanévet tiszta látással. Őszi akciónk diákoknak és egyetemistáknak a Tóth Optikában. Most minden új dioptriás lencséhez díjmentesen adjuk a kékfényszűrő réteget, így új szemüvegeden legalább 2400 dinárt spórolhatsz. Foglalj időpontot a 024 551 045-ös számon. Tóth Optika. Hogy tisztán lásd, mi vár rád. 024 551 045. Reklámot hallottak.
0: 13 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Hírek.
2: Köszöntöm a hallgatókat, Bálint Csaba vagyok. Vasárnap éjféltől lehet jelentkezni a 6000 dináros egyszeri támogatásra. Színés a máli pénzügyminiszter közölte, hogy minden készen áll arra, hogy szeptember 7-én megkezdődjön a támogatásra jogosultak jelentkezése. Mália tanyúknak elmondta, hogy szeptember 25-ig minden nagykorú lakos megkapja az egyszeri támogatást. Azoknak kell jelentkezniük online a támogatásra, akik nem szerepelnek a részvényesi alap nyilvántartásában. Jelentkezni a kincstári igazgatóság Upravaza Trezor portáján lehet szeptember 7-e és 21-e között. Az idősek a rendes havi nyugdíjuk mellett szeptember 14-én további egyszeri támogatásban is részesülnek. A legalacsonyabb nyugdíjjal rendelkezők 35 ezer dináros támogatást kapnak, míg a 31 ezer és 57 ezer dinár közötti nyugdíjban részesülők 27 és fél ezer dinárt, az ennél magasabb nyugdíjak esetében pedig 20 ezer dinár lesz az egyszeri támogatás összege. Szeptember 14-én egyszeri támogatást kapnak azok is, akik szociális segélyben, gyermekpótlékban vagy veterán támogatásban részesülnek. A szociális segélyre vagy gyermekpótlékra jogosultak 25 ezer dinárt, a veteránok pedig 10 ezer dinárt kapnak. Az oktatásban dolgozók béremelése idén már nincs fedezet. A fizetések emelése legkorábban 2027. januárjától várható, közölték a szerbiai reprezentatív oktatási szakszervezetek az oktatási minisztériummal folytatott egyeztetést követően. A Deán Vuk Stankovic oktatási miniszterrel, valamint a pénzügyminisztérium képviselőivel tartott megbeszélésen elhangzott, hogy a jövő januári béremelés pontos mértéke egyelőre nem ismert. Az év végéig ugyanakkor megvalósítják a tanúgyi foglalkoztatás 8. szakaszát. Ennek keretében azokat a 2021-ben és 22-ben megüresedett álláshelyeket töltik be, amelyek legalább 50%-os munkaidőnek felelnek meg. A szakszervezetek folyamatos, komoly és felelős szociális párbeszédet sürgetnek. Deán Vuk Stankovic oktatási miniszter arról beszélt, hogy az oktatásban dolgozók fizetése az elmúlt 2 évben jelentősen emelkedett. Hozzátette, a globális gazdasági folyamatok és az energiaválság hatásai nem kizárólag a szerb kormánytól függenek, ugyanakkor reméli, hogy a költségvetési stabilitás megőrzése mellett a szerb kormány talál lehetőséget az oktatásban dolgozók további béremelésére. Az Interpol Budapesti irodája által kiadott nemzetközi körözés alapján fogtak el egy magyar állampolgárt Újvidéken, közölte a szerb belügyminisztérium. A szerb rendőrség célzott körözésekkel foglalkozó egysége elfogta a 95-ös születésű DT-t, aki több kábítószerekkel kapcsolatos bűncselekmény elkövetésével gyanúsítanak. A tájékoztatás szerint a férfi ellen olyan bűncselekmények miatt adtak ki nemzetközi körözést, amelyekért akár 20 év szabadságvesztés is kiszabható. DT-t az Újvidéki Felsőbíróság elé állítják. Baby boom Újvidéken, egy nap alatt 20 gyermek látott napvilágot a helyi szülészeten, tájékoztat az intézmény. A gyerekek nemek közötti eloszlása következő, 12 fiúgyermek és 8 lánygyermek született. A csecsemők a Vajdasági Klinikai Központ szülészetén jöttek a világra.
0: Időjárás.
2: Szabadkán és környékén jelenleg 30 fokot mérnek, ez azért érdekes, mert 11 óra környékén 33-34 fokot mért a hőmérő higanyszála, vagyis mutatott. Ez azt jelenti, hogy egy kisebb hidegfront érkezett térségünkbe, erős szélre kell számítani, ugyanakkor csapadék nem várható a nap folytatásában. Ez a szél lehűti a levegőt, továbbá tovább hűti majd, és ennek a hidegfrontnak a hatására holnapra valamelyest csökken a hőmérséklet, 27 fokos csúcsok mellett szép napos vasárnapra számíthatunk.
3: Szabadkai Magyar Rádió.
4: A régió és a világ.
5: A régió és a világ
4: legfrissebb információi.
0: A főhős ellovagol a messzeségbe.
4: A repülő csészehaj leszáll.
0: Valaki fegyvert ránt.
4: Más pedig szerelmesen ölel.
0: Hatalmas érzelmek, őrült akciók, mély drámák.
4: Ez a film, és ami mögötte van, a zene.
0: Muzsikál a mozi.
4: A 107,1 MHz-en.
5: Filmzenei műsorunkban néhány ismert gangsterfilm dalaival készültünk. A Tiszta Románc, a Donnie Brasco és a Carlito útja című filmekből érkezik a zene. Ez a Muzsikál a mozi Orosz Ildikóval.
0: Muzsikál a mozi.
4: A Szabadkai Magyar Rádióban.
5: Quentin Tarantino forgatókönyve alapján Tony Scott készített akciótrillert Tiszta Románc címmel 1993-ban. A főszerepekben Christian Slatert és Patricia Arquette-t láthatjuk. Mellettük még jó pár sztár játszik a filmben. Brad Pitt, Gary Oldman, Dennis Hopper, Val Kilmer, Christopher Walken, Samuel L. Jackson, James Gandolfini, és még sorolhatnánk.

Clarence, a képregényboltban eladó, aki amúgy az ázsiai akciófilmek megszállott rajongója, és Alabama, a múltjával leszámolni készülő Call Girl, egymásba szeret. Clarence biztos, ami biztos, lerendezi kedvese túlságosan ragaszkodó striciét, és a kisebb vérfürdőbe torkoló akció végén felkap egy kokainnal teli bőröndöt is. Útnak indulnak, hogy túladjanak a szajrén, csak hogy a nyomukban liheg a maffia, míg a célállomásnál a rendőrség vár rájuk. Ám pokoljárásuk végén, dacára körülöttük dobzódó erőszaknak, ott mosolyog rájuk az elkerülhetetlen happy end.

Tudja, a szicíliaiak nagy hazudozók. A legjobbak a világon. Én szicíliai vagyok. Az apám volt a profi hazudozók nehézsúlyú világbajnoka. Mellette megtanultam a műfaj mimikáját. 17 féle dolgot tehet egy férfi, ha hazudik, ami elárulhatja. 17 jele lehet annak, hogy hazudik. A nőknél 20, a férfiaknál 17. Ha az ember ismeri ezeket, minden hazugságvizsgálógépnél biztosabb ítéletet mondhat. Egy olyan játék ez, amelyben maga mindent el akar titkolni előlem, de valójában mindent elárul. Tudom, hogy tudja, hol vannak. Mondja el nekem, mielőtt maradandó károsodást okoznék.

0: Mago Siciliai, hm?
1: Beh, Siciliai.
0: Tudja, sokat olvasok, különösen a történelemről. Elbűvölőnek találom. Mondok egy tényt, nem tudom, hallott-e róla. A szicíliaiak a niggerektől származnak.
1: Hogy mondta?
0: De ez tény. A szicíliaiaknak nigger vér folyik az erejükben.
1: Hát ez nagy jaj.
0: Ha nem hisz nekem, utána nézhet. Több száz évvel ezelőtt a mórok megszállták Szicíliát. És a mórok niggerek.
1: Igen.
0: Tudja, réges-régen a szicíliaiak olyanok voltak, mint ma az észak-olaszok. Szőkék és kékszeműek. De szóval jöttek ugyebár a mórok, és megváltoztattak mindent. Örökre megváltozott a vérvonal. Ezért lett a szőkehaj és a kékszem helyett fekete haj és sötét bőr. Esküszöm, hogy döbbenetesnek találom. De tény, hogy ki tudja hány száz évvel később. Ma is minden szicíliaiban benne van az a néger vér. És ez... Nem, ez szintiszta történelem. Le van írva. Ez tény, le van írva.
1: Imádom a Palit. Imádom.

0: ajánló következik.
1: Kedves hallgatóink, indulunk!
2: A Palicsitóból idén már másodszor fogtuk ki az aranyhalat, aki közkívánatra ismét teljesíti a kívánságokat. Nem varázsló, nem is jós. Ő Manó, a retro matróz.
1: Micsoda?
2: Szeptember 17-én újra vitorlát bont a slágerhajó.
1: Gratulálom.
2: Az egykori Amfora klubban ismét felcsendül a régi induló. A fedélzeten finom falatok és frissítő is kapható. Ezért este 8 és 10 óra között legyen a Vigadó teraszán mindenki, aki egykorot kikötött. Ne feledjék, idén már másodszor teljesül a hallgatók álma a tóparton és a Szabadkai Magyar Rádió hullámain. Az óhajokat Manó várja.
1: Szóval maga a fősumá.
2: Tudják, Kis János nagy buli.
1: Képzeljék el, így beszélt, hogy...
3: Rádió diszkó.
4: Oké.
2: Ajánlót hallottak.
5: Muzsikál a mozi.
6: A 107,1 MHz-en. A fedő neve Donnie Brasco, Mike Neville 1997-es krimije Al Pacinoval és Johnny Deppel a főszerepben. Az FBI egyik embere beépül az alvilágba, konkrétan egy bűnöző családjába is, hogy nem, barátság alakul ki a kiszemelt áldozata és közte.

A fedő neve Donny Brasco megtörtént esetet dolgoz fel. Az eredeti FBI ügynöknek úgy volt, hogy néhány hónapig kellett volna beépítettnek lennie, ebből végül 6 év lett. Nem lehetett egyszerre megfelelni az FBI-nak, a gangster főnöknek és a saját családjának, anélkül, hogy bárkit veszélyeztetne. Végül az Al Pacino által játszott mafiózó börtönbe került, és nem csak a filmen. A Johnny Depp által alakított valódi FBI ügynök pedig még mindig a tanúvédelmi programban van.

0: Te vagy Don az ékszerész. Fogd. Gyönyörű darab.
1: Add az asszonynak.
0: Az asszonynak? Már hogy adnám? Nem vagyok nős.
1: Barátnőd van?
0: Igen, barátnőm az van.
1: Akkor vedd el.
0: Hé, megvesztő? Azt kértem tőled, hogy passzold el ezt a gyémántot. Én csak 8000-et akarok belőle, világos?
1: Én meg azt mondom, olyannak próbáld elsütni, aki nem ért hozzá, mert ez Kylie. Érted?
0: Azt mondod, Kylie, honnan a francból veszed? Meg se nézted rendesen.
1: Ez hamis.
0: Nyugi, tudom, mi az a Kylie.

0: reklám következik.
1: Folyamatos akciók, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
2: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
3: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
4: 18. Kukorica Fesztivál Tordán, szeptember 18-án és 19-én. Számtalan program, kukoricatörő verseny, főzőverseny, horgászverseny, gyermekprogramok, happarti és kirakodóvásár is várja az érdeklődőket. Pénteken 18-án 18 órától a Juhász Zenekar. Szombaton 19-én 13 órától Palatinus Ervin és társai, majd Gut Emilia, 18 óra 30 perctől pedig Balogh Tímea és Geri Tamás budapesti operettének lépnek fel. Jelentkezni a versenyekre a 069 78 07 43 és a 069 55 65 629-es telefonszámokon lehet. 18. Kukorica Fesztivál Tordán, szeptember 18-án és 19-én.
5: Média támogató, a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.
6: Muzsikál a mozi.
7: A 107,1 MHz-en.
8: Carlito, ezt Benny Blanco küldi.
9: Vidd vissza!
10: Gyerünk, gyerünk!
9: Charlie, kérlek, ne csináld ezt! Benny Blanco sok pénzt hagy itt nálunk!
11: Csak egy piti narkónepper.
9: Mi történt veled? Miért viselkedsz így? Ne gyűlöld ennyire Bennyt! Csak olyan, mint te voltál 20 évvel ezelőtt!
11: Én nem voltam ilyen! Nem voltam ilyen!
12: Mr. Brigante, másodszor utasítja vissza az italomat, nem szereti a pesgőt?
11: Lehetséges.
13: A hangrészlet a Carlito útja című 1993-as amerikai krimiből való, amelyet Brian De Palma rendezett. A főszerepben Al Pacinoval és Sean Penn-nel. Dalok jönnek ebből a filmből, én viszont búcsúzom. Ez volt a Muzsikál a mozi, Orosz Ildikóval.

0: 14 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Hírek. Köszöntöm a hallgatókat, Bálint Csaba vagyok. A Szerb Haladópárt főbizottsága egyhangulag úgy döntött, hogy az előrehozott parlamenti választásokon az Alekszandar Vučić Egyesült Szerbia elnevezésű listával indul. A lista vezetője Alekszandar Vučić lesz, aki egyben a párt miniszterelnök jelöltje is, jelentette be Miloš Vučević, az SHP elnöke. A párt főbizottságának ülését a Nisi Nemzeti Színházban tartották, amelyen részt vett Alekszandar Vučić szerb államfő, az SHP elnökségi tagja is. Vučić úgy fogalmazott, nagy megtiszteltetés számára, hogy egyhangulag választották meg, és szerinte ennek egyik legfontosabb oka, hogy nincs másik olyan párt, amely felelősség teljesebben őrizné és védené a nemzeti és állami érdekeket. Miloš Vučević azt is bejelentette, hogy mintegy 10 nap múlva újabb ülést tart a Szerb Haladópárt főbizottsága. Tüntetést tartottak Nisben Alekszandar Vučić szerb államfő látogatása, valamint az SHP főbizottsági ülése alatt. A megmozdulást az egyetemisták kezdeményezték, hozzájuk pedig az őket támogató polgárok és veteránok is csatlakoztak. A tiltakozókat Crveni Pevac nevű kereszteződést zárták le néhány száz méter a Nemzeti Színháztól, ahol a Szerb Haladópárt ülésén részt vett Vučić is. A hallgatók "Ne gyere, nem látunk szívesen" címmel hirdették meg a tüntetést. Felhívásukban azt írták, hogy véleményüknek és álláspontjuknak szeretnének hangot adni, valamint azt üzenni, hogy a hallgatók győznek. A helyszínt a rendőrség kordonja biztosítja, a hatóságok pedig feltartóztatták azokat, akik a Nemzeti Színház épülete felé indultak. Incidens eddig nem történt. A szerb belügyminisztérium arra figyelmezteti az elektromos rollerek vezetőit, hogy felelősen közlekedjenek, a szülőket pedig arra kéri, hogy figyeljenek arra, hogy gyermekeik betartsák a közlekedési szabályokat. A 25 km/h sebesség talán nem tűnik soknak, egy esés vagy ütközés azonban néhány másodperc alatt tragédiához vezethet. Arra kérik a szülőket, hogy ellenőrizzék, gyermekeik megfelelnek-e a roller használatára vonatkozó törvényi feltételeknek, és védő felszerelés nélkül ne engedjék őket közlekedni. Az elektromos rollerek csak a közlekedés biztonsági ügynökség által kiadott megfelelő matricával vehetnek részt a forgalomban. A rollerekkel elsősorban kerékpárúton, gyalogos kerékpáros úton vagy kerékpársávban kell közlekedni. Ha nincs ilyen kijelölt út, az úttesten is lehet haladni, de csak a jogszabályban meghatározott sebességhatárok mellett. A közlekedés során tilos fejhallgatót használni, és a rolleren egyszerre csak egy személy utazhat, hívja fel a figyelmet a rendőrség. Továbbra is küzdenek a lángokkal a délkelet-szerbiai Suva-planinán, ahol az éjszaka folyamán a tűz átterjedt Gadzsinhan község területére is. A tűz a Béla-Palánka községhez tartozó falvak térségéből terjedt a hegy Nis felőli része irányába. A lángok jelenleg a Devojácski Grob nevű, mintegy 1300 méteres magasságban található ismert turista csomópont környékén a legaktívabbak. A tűz megfékezését jelentősen nehezíti a nehezen megközelíthető járhatatlan terep. A tűz esetekben senki sem sérült meg, ugyanakkor az erős szél és a lángok gyors terjedése miatt több épület is a tűz martalékává vált. 7 ház leégett az albániai Himara közelében pusztított tűzben, több épület pedig továbbra is veszélyben van. Az erős szél miatt a lángok gyorsan terjednek a dél-albániai turista központ környékén, ezért megkezdődött a lakosság és a veszélyeztetett területen tartózkodó turisták evakuálása. A tűz a lakóövezetekhez közeli dombokon pusztít, a sűrű füst és a lángok miatt több helyi lakos elhagyta lakóhelyét. A helyszínen tűzoltóegységek dolgoznak, és a szomszédos önkormányzatokból is érkeztek tűzoltóautók. A tűzoltók jelenleg a lakóházak és a környékbeli üzletek védelmére összpontosítanak. A hatóságok igyekeznek megfékezni a tüzet és ellenőrzésük alá vonni a helyzetet. Időjárás.
2: Szabadkán és környékén 29 fokot mérnek, egy kisebb hidegfront érkezett térségünkbe, erős szélre kell számítani a nap folytatásában is, ugyanakkor csapadékra nem kell készülnünk, a most érkezett szél lehűti a levegőt. A hidegfront hatására holnap valamelyes csökken a hőmérséklet, 27 fokos csúcsértékek mellett szép napos vasárnap vár ránk.
3: Itt a Szabadkai Magyar Rádió.
4: A hallgatók hullámhosszán.
0: A 107,1-en.
4: Slágergyár. Slágergyár. Slágergyár. Szombatonként 14 és 20 óra között a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán a 107,1 MHz-en. A 107,1 MHz-en. Slágergyár. Slágergyár. Mert kell egy kis nosztalgia. Kell egy kis nosztalgia. Készül a szín.

Szép napot kívánok mindenkinek, illetve szevasztok! Újra szombaton is elérkezett az ideje egy újabb slágergyár elkövetésének az ideje, illetve a lehetőségeit. A 107,1-en, illetve a 107,9 MHz-en követhető ez a mai adás. Plusz ott, ahol van, létezik internet kapcsolódás lehetőség, az egész világon követhető, sőt, bele is lehet szólni, méghozzá nagyon egyszerűen 066 36 36 33 az elérhetősége. SMS-ben, illetve Viberen keresztül, csak is kizárólag írásban. A Viberen keresztül tulajdonképpen egyelőre még ingyen van. Éljetek ezzel a lehetőséggel, ne feledjétek el, hogy nosztalgia hangvételű műsorról lévén szó, nagy előnyt élveznek azok a zeneszámok, felvételek, amelyek ebbe a kategóriába tartoznak, de ismertek engem, mert nincsen semmi sem kőbevésve, hiszen tulajdonképpen a hallgatók miatt vagyunk mi, és nem a hallgatók vannak mi miattunk, azt néha-néha vannak, akik ezt összekeverik. Szeretnénk a kedvetekbe járni, hogy úgy érezzétek, hogy a szombaton nem volna slágergyár, akár törölni is lehetne a szombatot a naptárból, illetve van egy okosabb ötletem is. Persze napon jöttem, sapka nélkül, lehet, hogy onnan származik ez az ötlet, hogy tulajdonképpen bevezethetünk mondjuk két vagy három szombatot is a héten, és akkor két-háromszor is jelentkezhetik hetente a slágergyár keretében. Jó magam, Kis János Somano vagyok, a technika munkatárs, mosolyogva üdvözöl benneteket a keverőpult mögül. Masa Dávidról van szó, egészen este 8 óráig ezen a hullámhosszon lehetünk együtt, és időben küldjétek el a zenei kéréseket, hozzászólásokat a műsorhoz, és ne felejtjétek el, következő egymás gyorsan el fog jönni. Szeptember 17-ig, ezt még gyakorolnom kellett ez a szöveget, nem baj, szeptember 17-ig menni fog a dolog, mert a szeptember 17-én a Rádió Diszk, ami csütörtökön szokott jelentkezni, akkor élőben fog jelentkezni közkívánatra újra Palicsról, az Amfora Lemez Klub bejárat előtt, és egy meglepetéssel fogom azt hiszem indítani a műsort, egy olyan zeneszámmal, ami akkor fog elhangzani először, és mire a zeneszám véget ér, akkor már fent lesz az interneten, és most még egyelőre nincs. Na, nézzük, az első felvétel már korongóban, szeptember hónapban járunk, állítólag ez már az első őszi hónap, pedig nyári meleg van odakint, ezért választottam ezt a zeneszámot. Szeptember volt, akiket szeptemberre szép emlékek kötik, azoknak szeretik kedveskedni, a többiek pedig kedveljék meg ezt a zeneszámot, hiszen figyelemre méltó, Korda György az előadó, hölgyeim és uraim, elindult a mai slágergyár.

Az első zene kérések jóval a műsor kezdet előtt befutottak, SMS, illetve Viber elérhetőségünkre, és jóval a műsor kezdet előtt futottak be, azért benne kell, hogy legyen az, hogy Slágergyár vagy Manó, és akkor tudni fogjuk, hogy ez ennek a műsornak szól, és nem valami korábbinak. Kornélia üdvözletét küldi mindenkinek, aki Slágergyárt hallgat a szombat délután, és ez zeneszáma szeretne mindenkinek kedveskedni. Egy kis nyugalmat, ez Kornélia zenekérése.

Péter Antal az állandó slágergyár hallgatók közé tartozik. Szabadkára jelentkezett a harcosok sorakozó a lakótelepről. Szép délutánt kívánok a stúdióban dolgozóknak és a slágergyár hallgatóinak. Az ellenkívánságra így hangzik. Enrico Macias felvételét szeretné meghallgatni. Ez a Solenzara.

István és Géza kishegyeső jelentkezett SMS oldalunkra, az ő zenekérésük is jóval a műsor kezdete előtt befutott a 0636 36 36 33-as elérhetőségre, de benne van, hogy Slágergyártól, Manótól szeretnék meghallgatni. Nem én fogom előadni a zeneszámot, amit kértek tőlem, kedves István és Géza. Én csak előkotorom, melyik polcon hever a moszkvai esték, illetve az árajeles szíme így hangzik, hull a sok levél. Tehát ezt kérik tőlem.

A következő zeneszámmal a Sláger FM mai hallgatóinak szeretnék kedveskedni innen a stúdióból. Az előadó, illetve az előadójuk, az egyik Dean Martin, hát egy szívtipró volt annak idején, ismert volt, mint színész, de mind zenész is próbálkozott, nem kis sikerrel. Egy hölgy a partnere, most hirtelen nem jut eszembe neve, de mindegy, fogadjátok sok szeretettel. Dean Martin és hölgy partnere, it's cold outside, kint hideg van, ez inkább olyan karácsonyi nóta, mert nem igaz a mai napra, de ez a dal címe.

Gilbert Humperdinck felvétele következik, az ő hangja lesz hallható ezen a hullámhosszon a következő pár percben. A zeneszám címe The Power of Love, a szerelem ereje.

0: ajánló következik.
1: Kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban. Vasárnaponként az önök zenés üdvözleteit továbbítjuk 11 és 16 óra között a 107,1 és a 107,9 MHz-en. Zenei listánkat megtalálják a Pannoner TV honlapján, a Hétvégi Magyar Szóban, a Tarka Világban, a Hét Napban, a Családi Körben, a Halas Média weblapján, a Halasi Tükörben, valamint az internetes közösségi oldalon is. Így gratulálok! Vasárnapi kívánságműsor 11-től 16 óráig a 107,1 és a 107,9 MHz-en. Ajánlót hallottak. Apró hirdetések.
0: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
0: a 024 222 638-as számon.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek, az ára 10.000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223. Kiváló minőségű, frissen passzírozott paradicsomlé eladó Kisradonovácon a Nagy Imre utca 118-as szám alatt. Érdeklődni 7-től 18 óráig a 024 544 431-es, illetve a 064 161 06 25-ös telefonszámon. 10 liter paradicsomlé megvásárlása után 1 litert ajándékba adnak. 024 544 431, illetve 064 161 06 25. Az apró hirdetéseket a Pannoner TV honlapján, a www.pannonertv.com oldalon is olvashatják.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
1: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 16:30-tól.
0: Hétvégén 9:30-tól és 12:30-tól, valamint délután 15:30-tól és 17:30-tól.
1: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
0: 222 638-as számon.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban! Reklám következik.
3: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező páron. Adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe vagy honlapunkra a www.letsrbia.rs oldalra.
4: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
5: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
4: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
5: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
4: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
6: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
5: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 Solar Hero DO.RS 069 123 35 15.
1: Reklámot hallottak. Önök a Szabadkai Magyar Rádió műsorát hallgatják.
7: A következő zeneszámot Nelly kérésére fog lepörgetni, aki üdvözöl mindenkit, aki ezt a műsort hallgatja, és a véletlen sétát megismerte ezen a műsoron keresztül, azt szeretné újra hallani.

Sokszor összejöttünk, sétálni ott este, szép lassan a beszéd változott szerelemre. Mikor kezet kértem, hogy maradjál velem, és te igent mondtál, én azt el sem hittem. Meséljük emlékét, hogy mennyire szép volt, az napeste sokkal jobban fény lett a hold. Néztük, hogy ragyogtak az égen a csillagok, mondtam, hogy ne féljél, neked én itt vagyok.

Matilda Szabadkára jelentkezett, az állandó hallgatók közé tartozik, üdvözlet a stúdióban dolgozóknak, a hallgatóknak és a fiának, aki az Ausztriában az internetnek hála követi ezt a mai műsort. Egy korda felvétellel szeretek kedveskedni mindenkinek.

0: Ajánló következik.
1: Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18 óra 30 perctől a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Ajánlót hallottak.
2: Önök a Szabadkai Magyar Rádió műsorát hallgatják.
3: Bobby szóló felvétele következik, Slavica kérésére üdvözöllem mindenkit, és az Zingara című dalt szeretné meghallgatni Bobby szóló változatában, mert mások is adják elő ezt a dalt.

Virág nevű hallgatónk is jelentkezett. Gyönyörű szép napot kíván mindenkinek, aki ezt a műsort hallgatja, a stúdióban is dolgozik, és egy Oscar Harris felvétel következik Virág kérésére. Since I Met You Baby, magyarra fordítva a dal arról szól, hogy amióta megismertelek. 3 pont.

A következő felvételt, ami már is indult, Babinami hallgatón kérésére engedjük a mai műsorba. A dal címe egy emlék, volt egy tűzszínű nyár.

0: Reklám következik.
1: Indítsd a tanévet tiszta látással. Őszi akciónk diákoknak és egyetemistáknak a Tóth Optikában. Most minden új dioptriás lencséhez díjmentesen adjuk a kékfényszűrő réteget, így új szemüvegeden legalább 2400 dinárt spórolhatsz. Foglalj időpontot a 024 551 045-ös számon. Tóth Optika. Hogy tisztán lásd, mi vár rád. 024 551 045. Reklámot hallottak.
2: Álláshirdetés.
3: Tapasztalattal rendelkező asztalost keres a szabadkai székhelyű Báne Kft. Kezdő fizetés 160 ezer és 200 ezer dinár közötti. Az önéletrajzokat az info@banesu.rs e-mail címre várják. A részletekért pedig hívják a 065 508 93 00-as telefonszámot. 065 508 93 00.
0: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
4: Hírek.
5: Köszöntöm a hallgatókat, Bálint Csaba vagyok. A Szerb Haladó Párt főbizottsága egyhangulag úgy döntött, hogy az előrehozott parlamenti választásokon az Alekszandar Vučić Egyesült Szerbia elnevezésű listával indul. A lista vezetője Alekszandar Vučić lesz, aki egyben a párt miniszterelnök jelöltje is, jelentette be Miloš Vučević, az SHP elnöke. A párt főbizottságának ülését a Nisi Nemzeti Színházban tartották, amelyen részt vett Vučić szerb államfő, az SHP elnökségi tagja is. Úgy fogalmazott, nagy megtiszteltetés számára, hogy egyhangulag választották meg, és szerinte ennek egyik legfontosabb oka, hogy nincs másik olyan párt, amely felelősségteljesebben őrizni és védeni a nemzeti és állami érdekeket. Miloš Vučević azt is bejelentette, hogy mintegy 10 nap múlva újabb ülést tart a Szerb Haladó Párt főbizottsága. Tüntetést tartottak Nisben Alekszandar Vučić szerb államfő látogatása, valamint az SHP főbizottsági ülése miatt. A megmozdulást az egyetemisták kezdeményezték, hozzájuk pedig az őket támogató polgárok és veteránok is csatlakoztak. A tiltakozók a Crveni Pevac nevű kereszteződést zárták le, néhány száz méterre a Nemzeti Színháztól, ahol az SHP ülésén részt vett Vučić. A hallgatók "Ne gyere, nem látunk szívesen" címmel hirdették meg a tüntetést. Felhívásukban azt írták, hogy véleményüknek és álláspontjuknak szeretnének hangot adni, valamint azt üzenni, hogy a hallgatók győznek. A helyszínt a rendőrség kordonja biztosította, a hatóságok pedig feltartóztatták azokat, akik a Nemzeti Színház épülete felé indultak. Incidens nem történt. A szerb belügyminisztérium arra figyelmezteti az elektromos rollerek vezetőit, hogy felelősen közlekedjenek, a szülőket pedig arra kéri, hogy figyeljenek arra, hogy gyermekeink betartsák a közlekedési szabályokat. A 25 km/órás sebesség talán nem tűnik soknak, egy esés vagy ütközés azonban néhány perc alatt is tragédiához vezethet. Arra kérik a szülőket, hogy ellenőrizzék, gyermekeik megfelelnek-e a roller használatára vonatkozó törvényi feltételeknek, és védőfelszerelés nélkül ne engedjék őket közlekedni. A rollerekkel elsősorban kerékpárúton, gyalogos kerékpáros úton vagy kerékpársávban lehet közlekedni. A közlekedés során tilos fejhallgatót használni, és a rolleren egyszerre csak egy személy utazhat, figyelmeztet a rendőrség. Továbbra is küzdenek a lángokkal a délkelet-szerbiai Suva planinán, ahol az éjszaka folyamán a tűz átterjedt Gadzsinhán község területére is. A tűz a Béla Palánka községhez tartozó falvak térségéből terjedt a hegy Nis felőli része irányába. A lángok jelenleg a Devojácski Grob nevű, mintegy 1300 méteres magasságban található közismert turista csomópont környékén a legaktívabbak. A tűz megfékezését jelentősen nehezíti a nehezen megközelíthető terep. A tűzesetekben senki nem sérült meg, ugyanakkor az erős szél és a lángok gyors terjedése miatt több épület is a tűz martalékává vált. 7 ház leégett az albániai Himara közelében pusztított tűzben, több épület pedig továbbra is veszélyben van. Az erős szél miatt a lángok gyorsan terjednek a dél-albániai turista központ környékén, ezért megkezdődött a lakosság és a veszélyeztetett területen tartózkodó turisták evakuálása. A tűz a lakóövezetekhez közeli dombokon pusztít. A sűrű füst és a lángok miatt több helyi lakos elhagyta a lakóhelyét. A helyszínen tűzoltó egységek dolgoznak, és a szomszédos önkormányzatokból is érkeztek tűzoltóautók. A tűzoltók jelenleg a lakóházak és a környékbeli üzletek védelmére összpontosítanak.
4: Időjárás.
5: Szabadkán és környékén 29 fokot mérnek, megérkezett egy kisebb hidegfront térségünkbe, erős szélre kell számítani a folytatásban is, Észak-Bácskában most is komolyan fúj, csapadék nem várható a nap folytatásában, ez a szél lehűti viszont a levegőt, a hidegfront hatására holnapra vajamás csökken a hőmérséklet 27 fokos csúcsok mellett, szép napos vasárnapra számíthatunk.
6: A régió legfontosabb információi a Szabadkai Magyar
7: és a Régió Rádió hullámhosszán.

Mai műsorodunk második órájába léptünk. Rozália Kanizsáról jelentkezett, üdvözlet mindenkinek, és a saját szülés névnapjára szeretne egy Bíbor Orgona című felvételt meghallgatni. Nos, kedves Rozália, nagyon boldog szülinapot kívánunk mi is a stúdióból. Zenei kérésed már is indult.

Lenke Csantavérről jelentkezett, üdvözlet mindenkinek, és valaki áttáncolt az Életemen című M7-es nevű együttes felvételét szeretné meghallgatni.

A következő felvétellel a Slágergyár mai hallgatóinak szeretnénk kedveskedni mi a stúdióból. Portofino holdja, ez a dal címe, Luna di Portofino, és az a hold alatt szerettük meg egymást. Erről szól a zeneszám.

Csaba SMS oldalunkra jelentkezik. Szép szombat délutánt kíván a Slágergyár hallgatóinak, és azt a zeneszámot szeretné meghallgatni, melynek a címe Valaki hiányzik a táncból.

férjhez egy kis pesti lány, Kaliforniából fütyül énre áll. Három évig velem járt, és elvitte a Gianni, egy ilyen fiú ott hagyott, hát tessék ehhez szólni.

Az Adné kérés Erzsi aláírással futott be. Üdvözlet mindenkinek, kellemes szombat délutánt kíván, és azzal a felvétellel szeretné feldobni a Sláger Egyel hallgatóinak a hangulatát, ennek a címe Erzsi kérésére. Boldog igazán!

Egy olyan felvétel következik, amit ketten is kérnek. SMS oldalunkra Erzsi jelentkezett Hegyesről, nem tudja a dal címét, de Bácskáról, Erdélyről, a Honvágyról szól a zeneszám. Kedves Erzsi, tudom, miről van szó. Robi is ezt a felvételt szereti meghallgatni. A dal becsületes címe így hangzik, Bácska, hazahív a szív.

Ilonka Palicsra jelentkezett, üdvöl mindenkinek, és azt a zeneszámot szereti meghallgatni a mai műsorban. No, elmegy a hangom. Amíg van, mi kire várnom?

Aranka is jelentkezett, üdvözlet a stábnak és a hallgatóknak, és azt írja, kedves Aranka, hogy a múltkor, amikor rám bíztad a választást, lepörgettem egy zeneszámot, és nagyon megtetszett. Ez a Csendes Tópart című felvétel, mivel megkedvelted, megszeretted, szeretnéd újra hallani. Kérem szépen, Aranka kérésére a Csendes Tópart.

A következő zeneszám becsületes címe így hangzik, Love Me With All Your Heart, arról szól a dal, a zeneszám, hogyha szeretsz, akkor szeress teljes szíveddel. Agneta az előadója ennek a zeneszámnak, ki is ez az Agneta? Már mondtam, említettem, de lehet, hogy valaki nem hallotta, az ABBA együttesnek az a szőke tagja szólókarrierben.

Ácsba SMS-ben jelentkezett, üdvözlet mindenkinek, és Anginak szeretek kedveskedni a mai műsoron keresztül egy felvétellel, melynek a címe: Mióta megláttalak.

Nos, lássuk, mit fogunk még meghallgatni a híradó előtt. Egy brendali felvétellel indítom, három zenszám fog egymás után lepörögni. A brendali valahol az 50-es évek végén és főleg a 60-as évek elején volt meglehetősen népszerű énekesnő. Hogy miért? Hát ő volt az, aki elénekelte I'm Sorry, meg As Usual, és számtalan más jó felvétele is van neki, majd bizonyíték. Tell me that you love me, mondd azt, hogy szeretsz. Majd utána Babi kérésére jön a Lopott csók című felvétel, és egy Roy Orbison felvétel a California Blue közvetlenül a híradó előtt fog elhangzani, majd híradó után ismét én.

0: 16 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Blast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Híradó.
3: Pár nap múlva kiírják az előrehozott parlamenti választásokat Szerbiában. Tüntetéseket helyeztek kilátásba egyes szerbiai gazdaszervezetek. Vasárnap éjféltől lehet jelentkezni a 6000 dináros egyszeri támogatásra, és a hétvégén tartják a születi napokat Bácskos útfalván. Jó napot kívánok, Bálint Csaba vagyok, mondom is a részleteket. Legkésőbb szeptember 9-én vagy 10-én kiírják a szerbiai előrehozott parlamenti választást, amelyet október 25-én tartanak, jelentette be Aleksandar Vučić, szerb államfő. Vučić szerint a választás tétje egy független és szabad Szerbia jövője. Az elnök szerint Szerbiának a gazdasági fejlődésre kell összpontosítania, és nem szabad visszatérnie a sötét múltba, amely szerinte további területek és emberek elvesztéséhez vezetne. A szerb haladó párt főbizottsága egyébként ma egyhangulag úgy döntött, hogy az előrehozott választásokon az Aleksandar Vučić Egyesült Szerbia elnevezésű listával indul. A lista vezetője pedig Aleksandar Vučić lesz, aki egyben a párt miniszterelnök jelöltje is, jelentette be Miloš Vučević, az SHP elnöke. A párt főbizottságának ülését a Nisi Nemzeti Színházban tartották, amelyen részt vett Aleksandar Vučić szerb államfő, az SHP elnökségi tagja is. Vučić úgy fogalmazott, nagy megtiszteltetés számára, és hogy egyhangulag választották meg, és szerinte ennek egyik legfontosabb oka, hogy nincs másik olyan párt, amely felelősség teljesebben őrizné és védené a nemzeti és állami érdekeket.
4: Mi moramo da ostanemo čvrsti.
5: Szilárdnak kell maradnunk, szabad és szabadságszerető országnak kell lennünk, nem pedig olyannak, ahol külföldi szolgálatok irányítják a politikát. Ezért arra kérem önöket, hogy másfél hónap múlva, amikor sor kerül a választásokra, Szerbia jövőjét, egy független és szabad ország jövőjét válasszuk, amely gazdaságilag Európa leggyorsabban fejlődő országa lesz. Ahelyett, hogy visszatérnénk a sötét múltba és tovább veszítenénk területeket és a népünket.
3: Tüntetést tartottak Nisben Aleksandar Vučić szerb államfő látogatása, valamint az SHP főbizottsági ülése alatt. A megmozdulást az egyetemisták kezdeményezték, hozzájuk pedig az őket támogató polgárok és veteránok is csatlakoztak. A tiltakozókat Crveni Pevac nevű kereszteződést zárták le, néhány száz méterre a Nemzeti Színháztól, ahol a szerb haladó párt ülésén részt vett Vučić. A hallgatók "Ne gyere, nem látunk szívesen" címmel hirdették meg a tüntetést. Felhívásukban azt írták, hogy véleményüknek és álláspontjuknak szeretnének hangot adni, valamint azt üzenni, hogy a hallgatók győznek. A helyszínt a rendőrség kordonja biztosította, a hatóságok pedig feltartóztatták azokat, akik a Nemzeti Színház épülete felé indultak. Incidens nem történt. Ha vasárnap tartanák a választásokat Szerbiában, a szerb haladó párt a szavazatok 47,2%-át szerezné meg, vagyis a legfrissebb közvéleménykutatás szerint közel kerülne az abszolút többség megszerzéséhez. A Faktor Plusz kutatása szerint a második legerősebb politikai erő a hallgatói lista lenne, amelyre a biztos pártválasztók 31,5%-a szavazna. A felmérés augusztusban és szeptemberben készült 1200 fős mintán, írja a Tanjuk hírügynökség. A harmadik helyen a szerbiai szocialista párt végezne 4,9%-kal. Rajtuk kívül még két politikai tömörülés lépné át a 3%-os választási küszöböt. A Szabadság és Igazságosság pártja, a Sröce és a Szabadpolgárok mozgalma alkotta koalíció 3,6%, míg a Szerbiai Népi Mozgalom vezette szövetség 3,4%-os támogatottságot érne el. 9 szerbiai mezőgazdasági szervezet tiltakozást helyezett kilátásba, mert szerintük a Parlament mezőgazdasági bizottságának legutóbbi döntése nem jelent valódi segítséget a termelők számára, csupán marketing fogás. A parlamenti bizottság azt kérte a mezőgazdasági minisztériumtól, hogy törölje el a támogatások első 18 000 dináros részének elszámolási kötelezettségét. A gazdaszervezetek szerint azonban ez a lépés már túl későn érkezett, mivel a termelők többsége már elszámolta ezt az összeget, vagy előkészítette az ehhez szükséges számlákat. A tiltakozást kezdeményező gazdák mellett azt is kifogásolják, hogy a hatóságok szerintük nem lépnek fel a piaci kartellek ellen. Úgy vélik, a gabona után a napraforgó felvásárlási árát is indokolatlanul alacsonyan próbálják tartani. A szervezetek arra is felhívták a figyelmet, hogy sürgősen szükség lenne a támogatások második részének kifizetésére, hogy a gazdák megkezdhessék az őszi mezőgazdasági időszakot. Vasárnap éjféltől lehet jelentkezni a 6000 dináros egyszeri támogatásra. Sinisa a máli pénzügyminiszter egyeztetést tartott az illetékes intézmények képviselőivel a bejelentett támogatás kifizetéséről, és közölte, hogy minden készen áll arra, hogy megkezdődjön a támogatásra jogosultak jelentkezése. Máli elmondta, hogy szeptember 25-ig minden nagykorú lakos megkapja az egyszeri támogatást. Azoknak kell jelentkezniük online a támogatásra, akik nem szerepelnek a részvényesi alap nyilvántartásában. Jelentkezni a kincstári igazgatóság Uprava za Trezor portálján lehet szeptember 7-e és 21-e között. A nyugdíjasok további támogatásra számíthatnak, az idősek a rendes havi nyugdíjuk mellett szeptember 14-én egyszeri támogatásban is részesülnek. Nyugdíjuk mértékétől függően 35-27,5 vagy 20 ezer dináros összeget kapnak. Szeptember 14-én egyszeri támogatást kapnak azok is, akik szociális segélyben, gyermekpótlékban vagy veterán támogatásban részesülnek. A szociális segélyre vagy gyermekpótlékra jogosultak 25 ezer dinárt, a veteránok pedig 10 ezer dinárt kapnak. Több mint 100 bogrács, borral teri poharak, néptánc és önfelett mulatság így telt a szombat Bácskosút falván, ahol a szüreti napok ismét összehozta a falu apraját nagyját. A több évtizedes hagyomány idén is minden korosztálynak tartogatott programot és kikapcsolódást. Vajtai Viktória is ott járt.
0: A kétnapos rendezvény első programjai már pénteken elkezdődtek, szombaton pedig a főzőversennyel folytatódott az ünneplés. Több mint 100-an készítették ételeiket a bográcsokban, a főzés pedig a versengés mellett a közös időtöltésről is szólt. Stányó Josip, Bácskosút falváról.
2: Mi azért jöttünk, hogy jól érezzük magunkat, jót tegyünk, meg mulassunk egyet. Ez erről szól, ha nyerünk, nyerünk, ha nem, nem. Ez így működik nálunk. Mi nem azért jöttünk, hogy nyerjünk, hanem hogy jól érezzük magunkat, mindenki jól érezze magát. Főzünk egyet, tanítsuk a fiatalokat főzni.
0: A szüreti napok hagyománya több évtizedre nyúlik vissza, és az évek során a bácskosútfalvi közösségi élet egyik fontos eseményévé vált. A szürethez kapcsolódó szokások mellett a rendezvényen a borászok és a néptáncosok is megmutatták, hogy a hagyományőrzésnek ma is fontos szerepe van a település életében. Pap László, a bácskosútfalvi helyi közösség tanácselnöke.
6: A szüreti napok hagyományát 26 évvel ezelőtt újítottuk fel, és azóta ez így töretlenül folyik, és az emberek igénylik is ezt a fajta kikapcsolódást is, hiszen itt a legtömegesebb ünnepünk a szüreti napok, sokkal többen is látogatják, mint a falu napját, a bácskosút falu napját. Ez megmutatkozik abban, hogy a bortermelés, vagy a szőlőtermelés és a bor készítése egy magasabb szintet ért el. Tehát 26 évvel ezelőtt elkezdték, akkor még nagyon-nagyon házilag készített borok voltak.
0: A programokból közben minden korosztály megtalálhatta a számára leginkább megfelelő kikapcsolódást. A felnőttek a bográcsozás és a verseny mellett a szüreti napokról elmaradhatatlan borral és pálinkával kocinthattak. A gyerekeket pedig kirakodóvásár, ugrálóvár, délután pedig habparti várta. A rendezvény így a legkisebbektől az idősebbekig mindenkit megszólított. Ótott Róbert, a tartományi kormány alelnöke.
7: Több évtizede hagyomány ez itt ezen a településen. Ünnepeljük a szüretet, ünnepeljük a munkát, a szőlő szeretetét és azt a befektetett munkát, amit a helyiek minden évben elvégeznek. Látjuk, hogy milyen gazdag kultúrműsor van itt a mai nap folyamán, főzőverseny, közel 100 főzőcsapat van itt, és hát fontos az, hogy megemlítsük, hogy a tartományi titkárság is hathatósan támogatja a rendezvényt annak érdekében, hogy ilyen minőségében és ilyen volumenben tudjon megvalósulni.
0: A szüreti napok így nem csak a szüreti hagyományok ápolásáról szóltak, hanem egy közös, felszabadult hétvégét is kínáltak a bácskosútfalviaknak és a környékről érkezőknek. A főzés, a bor, a zene és a néptánc mellett a legfontosabb ezúttal is az volt, hogy az emberek együtt töltsék az időt, barátkozzanak, pihenjenek és feltöltődjenek.
3: A pontos idő 16 óra 9 perc. Most pedig halljuk, mi lesz még a híradóban. Tisza menti AI konferenciát szervezett Magyargan és a Község Ifjúsági Irodája, és rekordszámú vajdaság és határon túli asztali teniszezővel tartották meg a negyedik Tótfalu kupát. Mondom is a részleteket mindjárt. Kritikusan alacsonyak a vérkészletek Szerbiában, elsősorban A és nullás vérre van szükség, közölte a Szerbiai Vérátömlesztési Intézet. Mirjanek Nézsevics, az intézet munkatársa elmondta, egyelőre nem kellett elhalasztani tervezett műtéteket a vérhiány miatt, de a következő napokban ez attól függ, hogyan alakul a véradók jelentkezése. Csütörtökön mindössze 80 egység vért gyűjtöttek, miközben naponta mintegy 300 egységre lenne szükség. A hét elej óta körülbelül 1000 egység vér érkezett, a szerb egészségügyi rendszer zavartalan működéséhez azonban hetente legalább 1500-1800 egységre van szükség. A szakember szerint szeptember első fele hagyományosan problémás időszak a vérkészletek szempontjából, ezért az intézet arra kér minden egészséges 18 és 65 év közötti állampolgárt, aki erre alkalmas, hogy jelentkezzen véradásra. Továbbra is küzdenek a lángokkal a délkelet szerbiai Suva planinán, ahol az éjszaka folyamán a tűz átterjedt Gadzsinhán község területére is. A tűz a Béla Palánka községhez tartozó falvak térségéből terjedt a hegy Nis felőli része irányába. A lángok jelenleg a Devojacski Grob nevű, mintegy 1300 méteres magasságban található ismert turista csomópont környékén a legaktívabbak. A tűz megfékezését jelentősen nehezíti a nehezen megközelíthető járhatatlan terep. A tűz esetekben senki sem sérült meg, ugyanakkor az erős szél és a lángok gyors terjedése miatt több épület is a tűz martalékává vált. Az oktatásban dolgozók béremelésére idén már nincs fedezet, a fizetések emelése legkorábban 2027. januárjától várható, közölték a szerbiai reprezentatív oktatási szakszervezetek az Oktatási Minisztériummal folytatott egyeztetést követően. A Deán Vuk Stankovics oktatási miniszterrel, valamint más illetékesekkel tartott megbeszélésen elhangzott, hogy a jövő januári béremelés pontos mértéke egyelőre nem ismert. A szakszervezetek folyamatos, komoly és felelős szociális párbeszédet sürgetnek. Deán Vuk Stankovics oktatási miniszter arról beszélt, hogy az oktatásban dolgozók fizetése az elmúlt két évben jelentősen emelkedett. Hozzátette, a globális gazdasági folyamatok és az energiaválság hatásai nem kizárólag a szerb kormánytól függnek, ugyanakkor reméli, hogy a költségvetési stabilitás megőrzése mellett a szerb kormány talál lehetőséget az oktatásban dolgozók további béremelésére. Az egészség megőrzés, a megelőzés és a modern, valamint alternatív módszerek kerültek középpontba a Vital Natural konferencián, amelyet ezúttal Palicson tartottak. A rendezvényen mintegy 300-an vettek részt, az idei konferencia központi témája pedig a gyulladás és az annak nyomán kialakuló krónikus betegségek voltak. Szabó Regina összeállítása jön.
8: A Vital Natural konferenciára mintegy 300-an érkeztek. Az előadásokat számos kiállító, támogató és vendégprogramja is kiegészítette. A konferencia célja az volt, hogy az egészségről és a megelőzésről közérthetően beszéljenek, és olyan gyakorlati információkat adjanak át a hallgatóknak, amelyek a mindennapokban is hasznosíthatók. Az idei program középpontjában a gyulladások, a krónikus betegségek és az ezekkel összefüggő problémák álltak. Németh Roland, a Second Chance alapítója és a Vital Natural konferencia főszervezője.
9: Olyan neves előadók álltak be ez az egész történés mögé, mint professzor dr. Kovcsin, szerintem Szerbiában a legelismertebb onkológus. Ez mellett számos olyan, mondjuk úgy, hogy a wellness iparágból érkező előadónk van, akik vagy az alternatív, vagy a modern medicinát képviselik. Ez mellett különböző ágazatokból jöttek, hogy vagy kiropraktikus, fitoterapeuta, én mint természetgyógyász. De tényleg igyekeztünk az, hogy a témakört, ami igazából idén most a gyulladások témakörét vesszük ugye górcső alá, hogy mindenki a saját ugye nézőszemszögéből megvilágítsa ennek a kérdésnek a tematikáját.
8: Szó esett többek között az immunterápiáról és annak lehetőségeiről a daganatos betegségek kezelésében, az életmódváltásról, a sejtek regenerációjáról, a reflexológiáról és a gyulladások felismeréséről is. Az érdeklődők pedig azt is megtudhatták, hogy nem minden elszám káros. Bartus Béla, előadó.
10: Röviden mondva, az előadásom témája az az élelmiszeriparban használatos adalékanyagokról is szó, és valójában itt kell felébreszteni az embereket, hogy nem minden az, aminek látszik. És valójában az egész előadás is erről szól, az egész konferencia a mai nap. Szóval valami fajta tudatmódosítás.
8: A rendezvénynek jótékony célja is volt. A szervezők a korábbi konferenciáikhoz hasonlóan ezúttal is a beteg gyermekek támogatására ajánlották fel a jegyértékesítésből származó bevételt. Így a résztvevők a saját egészségükkel kapcsolatos ismeretek mellett egy jó ügyet is támogathattak. Németh Roland, a Vital Natural konferencia főszervezője.
9: Most így harmadik alkalommal, itt Palicson első alkalommal egy nyílt rendezvényt csináltunk rengeteg kiállítóval, rengeteg támogatóval, rengeteg vendéggel, ahogy az így látszik önmagában. És ugye az volt nekünk a full koncepciónk, hogy az összes pénz, ami ebből bejön, ez mint ahogy eddig is, megtartsa ezt a lelkiességet és segítsünk azoknak, akiknek a legnagyobb segítségre van szüksége. Ezt én, mint aki kétszer átment sajnos ezen a rákos időszakon, ezt el tudom mondani, hogy nagyon-nagyon sokat tud számítani valakinek, akinek nincs, és akár a kezelés, az orvosság, vagy bármilyen függ tőle.
8: Németh Roland szerint egyre több családot érintenek a krónikus betegségek, legyen szó daganatos, autoimmun vagy szív- és érrendszeri problémákról. Éppen ezért a hangsúly nem csak a kezelésen, hanem a megelőzésen és az életmód szerepén is van. Az ilyen konferenciák pedig segíthetnek abban, hogy jobban odafigyeljünk magunkra és az egészségünkre.
3: Tisza menti AI konferenciát szervezett Magyar Kanizsa Községi Ifjúsági Irodája. A rendezvény célja, hogy közelebb hozza az emberekhez a mesterséges intelligenciát, bemutassa annak gyakorlati lehetőségeit és hozzájáruljon a helyi gazdaság fejlődéséhez. A szervezők emellett közösséget is szeretnének építeni, valamint új ismereteket és hasznos tudást adni a résztvevőknek. Bús Viola riportja következik.
11: A konferencián képzési projekteket mutattak be, emellett panelbeszélgetéseken is részt vehettek az érdeklődők. Többen azért látogattak el az eseményre, mert a mindennapi munkájuk során is használják a mesterséges intelligenciát, és szeretnének tanulni, fejlődni, valamint új tapasztalatokat szerezni. Sarnyai Ákos, résztvevő.
12: Alapvetően én HR-en dolgozom, hogyha néhány HR-es példát szeretnék hozni, akkor ide tartozik például a jelölteknek a kiértékelése, természetesen ez nem egyenlő a kiválasztása, csak maga az önéletrajzok kiértékelése, jelenléti éveknek az összegzése, e-mailek megfogalmazása, feladatoknak a menedzselése, általánosságban ilyen HR-es feladatok, de lényegében maga a teljes napomnak a menedzselése, a feladatok egyszerűsítése, ami nagyon nagy szerepe van a stratégiai döntéshozatal, az ötletek meghozása, brainstorming, tehát tényleg napi szinten folyamatosan használom.
11: A konferencia előadói között volt Kerek István, Pap József és Csuvik Viktor is, aki 3 éve vezet egy informatikai céget, ahol programozással, valamint mesterséges intelligencián alapuló rendszerek fejlesztésével is foglalkozik. Csuvik Viktor, előadó.
13: Ez a konferencia szerintem egy nagyon jó apropó arra, hogy a vajdasági emberek is lássák, hogy egyébként ez a kompetencia is megvan itt a régióban is. Én az én szakmámban, az informatikában azt látom, hogy nagyon nagy változásokat hoz a mesterséges intelligencia, és bedughatjuk a fejünket a homokba, viszont nem biztos, hogy ez a jó hozzáállás, hanem nézzük meg, hogy mi ez az új paradigma, próbáljuk meg követni, és élvezzük azt, ami most van.
11: Az eseményt Magyar Kanizsa Község Ifjúsági Irodájának tagjai szervezték, akik közül sokakat érdekel a mesterséges intelligencia és annak fejlődése. Fontosnak tartják, hogy a témát a helyi közösséghez is közelebb hozzák. Hubai Dávid, Magyar Kanizsa Község Ifjúsági Irodájának koordinátora.
14: Ez az egész úgy indult, hogy egyébként itt az Oszberkein belül többen is foglalkozunk informatikával, többünket is nagyon érdekel az, hogy merre fog menni ez az egész mesterséges intelligencia dolog, amiről most mindenki is beszél, és egyébként a fő megálmodója ennek az eseménynek Árok Szárnesi Tamás volt, ugye a csapatunk egyik oszlopos tagja, aki azt mondta, hogy milyen érdekes lenne egy ilyen hosszabb programot létrehozni, aminek a vége lenne egy ilyen konferencia, és most hát örömmel mondhatom, hogy sikerült az első projekt, ami egy ilyen 21 órás hekaton volt, utána végigvittünk egy 3 hónapos kurzust, ahol 6 embernek tanítottuk meg azt, hogy hogyan kell ezekkel az AI technikákkal vállalatirányítási rendszereket építeni, és ezt tettük valódi vajdasági vállalatoknak.
11: A program részeként projektbemutatókat is tartottak, valamint az iroda beszámolt az elmúlt időszak tevékenységeiről.
3: Sport. Rekordszámú vajdasági és határon túli asztali teniszezővel tartották meg a 4. Tótfalu kupát. A nemzetközi asztali tenisz versenyre ugyanis 100-an neveztek be. Ebben az évben már a gyermekek számára is indítottak versenyszámokat. A tornát a Magyarországi Pingpong Határok Nélkül Asztali Tenisz Szövetség szervezte meg, társszervezője pedig a tótfalusi Nyers István Akadémia asztali tenisz szakosztálya volt. Fejős Ornella riportja következik.
15: Teljesen megtelt a tótfalusi sportcsarnok, hiszen 15 asztalon játszottak a versenyzők. A pingpong játszható volt egyéniben és párosban is. Az asztali tenisz gyors, látványos és nagy koncentrációt igénylő sportág, itt mindig lehet újat tanulni, emelte ki Dudás Botont, magyarországi versenyző.
16: Azért tanítottam ugye ezt a sportot, mert apukám is asszály teniszezett, és én is ki akartam próbálni magam benne.
17: Mennyire nehéz egy sport?
16: Szerintem nagyon nehéz sport, mert sok mindenre kell ugye odafigyelni benne, és igazából még mindig lehet tanulni, mindig lehet benne tanulni valamit.
15: A Soroksári Diáksport Egyesület asztali tenisz szakosztálya 2023-ban alakult. Ez az első komolyabb nemzetközi versenyük. A csapat 7 taggal érkezett. Török Zoltánt, a Magyarországi Soroksári Diáksport Egyesület elnökét hallják.
18: Nagyon örülünk az olyan versenyeknek, ahol nagyon sok más nemzetiséggel lehet találkozni, nem csak magyarokkal, és hát itt vannak szerbek, Erdélyből is jönnek, még akkor is, hogyha mindenki magyar, és nagyon jól érezzük magunkat itt.
15: A sportesemény egyik vendége a komoly nemzetközi tapasztalattal rendelkező Fejős Anna magyar-kanizsai asztali teniszező volt.
19: Fontosak szerintem az ilyen összejövetelek, összekötik a határon túli magyarokat, úgyhogy jó tudni, hogy ennyien, akik eljöttek, azok mind erősítik ezt, hogy a magyarságot igenis össze kell kötni, és nem válaszolnak el minket határok.
15: A tornát a magyarországi Pingpong Határok Nélkül Asztali Tenisz Szövetség szervezte meg, társszervezője pedig a Tótfalusi Asztali Tenisz Szakosztály. Bata Károly szervező.
20: A határon túl is és határon belül is a magyarok, a nem magyarok, mindenki itt össze tud jönni, barátkozni tud, és én úgy gondolom, hogy számomra ez a célja ennek a versenynek, hogy tényleg nem a nyelv, nem a hova tartozok, hanem az asztali teniszt csinálom, játszom, és ezért én azért tartom ezt a fontosnak, ezt a versenyt.
15: A versenyre a vajdasági asztali teniszezők mellett Magyarországról, Felvidékről, Erdélyből és Dél-Szerbiából is érkeztek játékosok.
3: És ennyi fért a délutáni híradóba. A pontos idő 16 óra 22 perc.
21: Időjárás.
3: Szabadkán és környékén jelenleg 27 fokot mérnek. Egy hidegfront érkezett térségünkbe, így délelőtt még 33 fokot mértünk. Az idő után már 30 fok alá csökkent a hőmérséklet, a front szelet hozott, csapadék nélkül, így az erős szél hűtötte le a levegőt. Az előttünk álló hajnalon 17 fokig hűl le a levegő. Holnap kellemes, 27 fokos csúcsokkal teli, napos vasárnap következik. Én már köszönöm szépen a figyelmüket, hallgassák továbbra is a Szabadkai Magyar Rádiót, holnap 10 órától érkezik Bíró Tamara, és mondja a friss híreket. Jó rádiózást, szép napot, viszont hallásra! A vajdasági magyarságot érintő témák:
22: környezetvédelem,
23: kultúra,
22: egészséges életmód,
23: közélet,
22: sport.
23: A 107,1 MHz-en
22: a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
23: Ajánló következik.
24: Egy szürke hivatalnok, egy szürke élet, egyetlen szabály. Nem kérdezni, csak végrehajtani. Akaki Akakievics csak a munkáját végzi. De vajon hol ér véget az engedelmesség, és hol kezdődik a felelősség? A Köpönyeg Kokán Mladenovics rendezésében szeptember 9-én 19 órától a Kosztolányi Dezső Színházban. Online jegyvásárlás a www.kosztolanyi.org honlapon. Jegyfoglalása jegykukac@kosztolanyi.org e-mail címen vagy a 065 54 33 203-as telefonszámon. 065 54 33 203.
25: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
26: Ajánlót hallottak.
23: Reklám következik.
27: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
28: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
29: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
28: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
29: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
28: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137, parkolás az udvarban, Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
0: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező páron. Adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe vagy honlapunkra a www.letsrobia.rs oldalra.
26: Reklámot hallottak.
1: Slágergyár, a lemezlovas kisjáró.

doboljon! Mai műsoridőnk harmadik órában járunk. Tony Adamo felvételét választottam startnak műsoridőnek ebben a részében. Az éjféli kávézóról van szó, mert a dal címe Midnight Café.

0: Apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek, az ára 10.000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223. Kiváló minőségű, frissen passzírozott paradicsomlé eladó Kisradonovácon a Nagy Imre utca 118-as szám alatt. Érdeklődni 7-től 18 óráig a 024 544 431-es, illetve a 064 161 06 25-ös telefonszámon. 10 liter paradicsomlé megvásárlása után 1 litert ajándékba adnak. 024 544 431, illetve 064 161 06 25. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján, a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-től és 16:30-től.
1: Hétvégén 21:30-től és 12:30-től, valamint délután 14:30-tól és 17:30-től.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
3: Ma is várja zenei kéréseiket. Kis János, Manó.
4: Törpapa vagyok, a Manó távoli rokodom. Ezért mindig küldök törpüzenetet a műsorába, hogy törpörömet szerezzek neki. Lebd meg te is egy üzenettel Manót a 066 36 36 33 as számon.
5: Eszter SMS-ben jelentkezett, üdvözlet mindenkinek, érdeklődik, kedves Eszter, egy zeneszám után, megoldottuk, ez a véletlen séta volt, és mivel úgy látszik, tetszik ez a stílus, bízom benne, hogy ez is tetszeni fog. Budapesti sárga villamos.

0: A zenékérés Alma jeligével futott be, nemrég hallott a rádióban azt a felvételt, melynek a címe Mond, gondolsz-e rám, és azt szereti meghallgatni, előadója Benkő Péter.
1: Mikor egy este otthon egyedül talál, az ablakon kinézel, de semmit se látsz. Mondd, gondolsz-e rám? Mikor a napok léggömbjéből az idő elszivárog, és elfelejtett szavak után nem fordulsz már vissza, mondd, gondolsz-e rám? Megteszel mindent, úgy csinálsz, mintha élnél. Órádra nem nézel, elrohansz, mielőtt sírásra görbülne szád. Mondd, gondolsz-e rám? Mit elvettél magadtól, nem kapod ajándékba vissza. Imád az égbe, hallgatásod földre száll. Mondd, gondolsz-e rám? Mikor tavasszal nyílnak az erdei virágok, magadat a tükörben oly öregnek látod. Mondd, gondolsz-e rám? Tested áruként a holnapnak kínálod, és napról napra árulod el titkaid másnak. Mondd, gondolsz-e rám? Mikor szerelmes kutyák vonyítanak az éjben, te egyedül gömbölyödsz fészkedbe, mondd, gondolsz-e rám? Pedig várod, hogy az élet újra rád találjon, de legbensőbb titkaid nem érti új barátod. Mondd, gondolsz-e rám? Egyszer majd tudod, szép lesz újra minden, nem lesz hiba a dalban, nem lesz hiba a versben, igaz lesz minden szó, a csókok szívhez érnek, s a madarak messzi délről lassan hazatérnek. S én várni fogok, mert várni kell arra, aki nem jön el. Fáradt éjszakában tudod, álmatlan a csend, de hajnalban a derengés új reményt üzen, éhes madár a reggel az emlék megpihen, akit az éjjel vártam, nem jön ma sem el.
0: Eszter SMS-ben jelentkezett, üdvözletve mindenkinek, és az Apostol Együttes felvételét szeretné meghallgatni, szerintem most már nagyon aktuális, búcsúzik a nyár.

0: Ajánló következik.
1: 18. Kukorica Fesztivál Tordán szeptember 18-án és 19-én. Számtalan program, kukoricatörő verseny, főzőverseny, horgászverseny, gyermekprogramok, habparti és kirakodóvásár is várja az érdeklődőket. Pénteken 18-án 18 órától a Juhász Zenekar. Szombaton 19-én 13 órától Palatinus Ervin és társai, majd Gut Emilia. 18 óra 30 perctől pedig Balogh Tímea és Geri Tamás, budapesti operettének lépnek fel. Jelentkezni a versenyekre a 069 78 07 43 és a 069 55 65 629-es telefonszámokon lehet. 18. Kukorica Fesztivál Tordán, szeptember 18-án és 19-én.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak. Ezen a délutánon.
4: A Manó a mikrofonnál, most a Szabadkai Magyar Rádió muzsikál.
5: És egy felvétel, mert szeretnék kedveskedni a slágergyár hallgatóinak. A dal címe, amit választottam, Idegen.

0: Egy üdvözlet Irénkétől és a Kövek a vízparton című felvétel Irénke kérésére.
1: Jöttél, ki tudja honnan és merről. Ezt én sohasem kutatom. A sors, mint a víz, sodort hozzám. Találkoztunk, mint kövek a vízparton. Jöttél, ki tudja honnan és merről. Itt jársz már az én utamon. Többé nem visz el senki tőlem. Nem válunk el, mint kövek a vízparton.

0: mondom, és mellől. Most már velem él a karom. Többé nem visz el senki tőlem. Nem válunk el, mint kövek a vízparton.
1: A kedves hallgatóink műsorideinknek ebben az órájában még egy felvételt tudunk majd meghallgatni, és ne feledkezzetek meg róla, mi azért vagyunk itt, hogy kedvetekben járjunk, belopjuk magunkat a szívetekbe, bőrötök alá bújjunk, hogy jobban érezzétek magatokat, hogy úgy érezzétek, hogyha szombaton nem volna slágergyár, hát akkor az nem is mondanám igazi szombat, de ehhez kell a ti közreműködésetek is. 0-66-36-36-33 SMS-ben, illetve Viberen keresztül, de időben küldjétek el a zenei kéréseket, mert néha azért kell egy kis idő, mire előkotorjuk, megtaláljuk, melyik polcon porosodik az, amit szeretik meghallgatni. Irénke és Palcsi Topolyáról jelentkeztek, ők a Régió Rádió hullámhosszán követik, ez a 107,9 MHz, és egy felvételt szeretnének meghallgatni, ennek a címe, ez így hangzik, Te az én szemembe. És bízom benne, hogy a másoknak is fog tetszeni ez a dal. A címe, az már nagyon jó.

0: Reklám következik.
1: Folyamatos akció, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
0: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
2: Várom a postást.
0: Jön a nyugdíj?
2: Azt várhatom.
0: A számlákat hozzák.
2: Na azt nem várnám.
0: Hát akkor?
2: Ma hozzák a 7 napot.
3: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
4: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
5: Legyen a mosolyod feltűnő, ne a fogszabályzód. A Szabadkai Nordend Fogászati Központban már elérhető az átlátszó fóliás fogszabályozás. Diszkrét, kivehető sínjei szinte észrevétlenül illeszkednek a mindennapjaidhoz. Kényelmetlen lenyomatvétel helyett korszerű digitális szkenneléssel készítünk pontos képet a fogsorodról, és személyre szabottan tervezzük meg a kezelésedet. Tedd meg az első lépést a magabiztos mosolyért. Foglalj időpontot a 024 561 112-es telefonszámon, vagy látogass el a nordent.rs weboldalra. Nordent. Mosolyt varázsolunk. 024 561 112.
6: Reklámot hallottak.
0: 17 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban. Schlager.

A Republik együttese felvétele következik. Rózsa kérésére, ki ott volt a szabadkai koncertjükön, és nagyon jól érezte magát, és azt a felvételt szeretné meghallgatni, amit élőben is ott előadtak, erdő közepében.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Egy második esély. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. A tudás hatalom. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Társadalmi célú felhívást hallottak.
3: A becsületes nevem Bendegúz. Ha volna rádióm, nem a Bonyát hallgatnám, hanem mindig a Szabadkai Magyar Rádiót, a 107,1-en. De nincs rádióm, a fene egye meg!
4: Zoltán Erika felvétele következik László kérésére, a Remete Lány.

Két felvétele következik szoros egymás utánban, mind a kettő zenekérés teljesítése lesz. Először Tündekedvében járok, aki Szabadkáról jelentkezett, üdvözlet mindenkinek, és Demjén Ferenc dalát szeretné meghallgatni, ennek a címe, Amíg élünk, szeretné, majd Aranka kérésére azt a felvételt fogom lepörgetni, melynek a címe Hazatalál a szív.

0: Ajánló következik.
1: Állattenyésztés, növénytermesztés, korszerű technológiák, pályázati lehetőségek, minőséges termények és egészséges élelmiszerek. Agrárvilág. Ha önt érdekli a mezőgazdaság, hallgassa az Agrárvilágot vasárnap délelőtt 9 órától a Szabadkai Magyar Rádióban. Ajánlót hallottak.

0: ír a sok mama szikta az SMS falon.
1: Két felvétel következik. Először László kedvében járok, aki egy vidám felvétel szeretne meghallgatni a Hungáriától. Rám bízhat, kedves László, a választás. Legyen akkor a Csók király, majd utána egy lassú felvétel következik. Volt alkalmatok annak idején, szerintem bármelyik lemezklubban abban az időben, ahol megfordultatok, előbb a utóbb elhangzott ez a zeneszám, annyira népszerű volt a környékünkön. Salomon Burke az előadója, közösen tűzbe hozzuk a világot. Together we light up the world.

szeretnék én lenni a csókirály.

Soltész Rázső felvétele következik egy csillagnevi hallgatónk kérésére, és ez áll az SMS végén, hogy azt a felvételt szereti meghallgatni, hogy rólad álmodni jó.

0: ajánló következik.
1: Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18 óra 30 perctől a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Ajánlót hallottak.
2: Slágergyár, a lemezlovas kis János.

dobojon! Elizabeth a csantavérő jelentkezett, azt írott, kedves Elizabeth, hogy nálatok most munkaakció van, legalábbis volt, amikor az SMS-t útnak indítottad, most kerültél sorra, egy jurái felvétellel szeretett feldobni a hangulatot a munkaakció közben. Egy hölgy feketében, Lady in Black.

Éva is jelentkezett, üdvözlet mindenkinek, és DJ Irvine-tú szeretné meghallgatni egy felvételt. Most kedves Éva, körülnéztem, mi van meg nálam tőle. Hát nem pont az a zeneszám, amit kézzel, remélem, bízom benne, hogy ez is tetszeni fog. Ki tudja, lehet, hogy ezt még nem is ismered, amikor már késő. Ezt adja elő DJ Irvine, ami nálam kéznél van.

Annál bővebb körítéssel futott be a zenei kérés, így hangzik. Mosolygó szép szombat délutánt mindenkinek, a pusztamérgesi Csipet csapat tagjainak, Orsinak és Manyinak küldi a dalt, akikkel nem számít hány év telik el, mennyi minden változik körülöttük, ha együtt vannak, újra ugyanazok a vidám bolondos lányok. Nevessünk, táncoljunk, gyűjtsünk még rengeteg közös emléket, akár Palicson is, mert ott voltak, és soha nem felejtsük el, az élet sokkal szebb, ha vannak mellettünk olyan barátnők, akikkel együtt lehetünk igazán önmagunk. Köszi, hogy vagytok csajok, aláírás Sziszi, a zeneszám így hangzik, arra naplemente az égei tenger fölött.

0: álláshirdetés.
1: Tapasztalattal rendelkező asztalost keres a szabadkai székhelyű Báne Kft. Kezdő fizetés 160 ezer és 200 ezer dinár közötti. Az önéletrajzokat az info@baneszu.rs e-mail címre várják. A részletekért pedig hívják a 065 508 93 00-as telefonszámot. 065 508 93 00.
2: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
3: Ez itt a Manó Show, itt minden hallható.
4: Most Kis János Manó pörgeti a retro slágereket a Szabadkai Magyar Rádióban. Tekerje fel a hangerőt, mert...
5: Ez itt a Manó Show.
6: Rózsa Kalocsára jelentkezett, üdvözletlen mindenkinek, és a Régi Presszó ablakában című dalt szeretné meghallgatni.

Csantavérről futott be az SMS, a Rózsa aláírása. Üdvözlet mindenkinek, azt írja kedves Rózsa, hogy ma van pont 45 éve, hogy férjeddel kimondtátok a boldogító igent. Hát gratulálunk ehhez. Ez a zeneszámot Rózsa kéri, ne számold az éveket.

Az Eagles együttes valószínűleg legismertebb felvétele következik, a Hotel California, méghozzá élő változatban. Az érdekessége ennek a koncertfelvételnek, hogy előtte 14 évvel korábban abba hagyták a muzsikálást, és amikor újra összeálltak egy koncert erejéig, arra az újságírói kérdésre, hogy tulajdonképpen, hogy ha már egyszer felbomlottak, akkor most hogy, hogy újra összeálltak, szóval nem bomlottunk fel, csak kicsit hosszabb szünetre mentünk, 14 éves szünetre, és most újra itt vagyunk a színpadon. Akkor játszották el a Hotel Californiának ezt a változatát.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió. Ajánlót hallottak.
2: Ő az, aki így köszön. Szia, szia, srácok!

Az üzenet így hangzik, üdvözlet a slágergyárosoknak, és szeretnék kérni egy vidám dalt Komár László előadásában. A címe valahogy úgy hangzik, hogy nekem se talította senki sem, üdvözlettel, Ani. Most kedves Ani, ez a pontos címe. Nekem se tanította senki sem.

Az az igazság, kedves Slágergyár hallgatók, hogyha nemrég elhangzott Komár László felvétel valamire nagyon emlékeztetett benneteket, akkor jó úton jártok, és segítek, hogy ne sokat törjétek buksi fejeteket. Az egy modern romance felvétel, a Cherry Pink and Apple Blossom White. A Cherry Pink az tulajdonképpen a cseresznyefa rózsaszínű virága, az Apple Blossom White viszont az almafának a fehér virága. Na, ezt a kettőt keverték össze egy zeneszám erejéig.

Gabi Bach Csantavérről jelentkezett, kellemes szombat korástét, késő délutánt kíván mindenkinek, és egy Hungária felvétellel szereti feldobni a hangulatot. Címe: Hello, Mancika!

0: ajánló következik.
1: Kedves hallgatóink, indulunk!
2: A Palicsitóból idén már másodszor fogtuk ki az aranyhalat, aki közkívánatra ismét teljesíti a kívánságokat. Nem varázsló, nem is jós. Ő Manó, a retro matróz.
3: Micsoda?
2: Szeptember 17-én újra vitorlát bont a slágerhajó.
1: Gratulálom.
2: Az egykori Amfora klubban ismét felcsendül a régi induló. A fedélzeten finom falatok és frissítő is kapható. Ezért este 8 és 10 óra között legyen a Vigadó teraszán mindenki, aki egykor ott kikötött. Ne feledjék, idén már másodszor teljesül a hallgatók álma a Tóparton és a Szabadkai Magyar Rádió hullámain. Az óhajokat Manó várja.
1: Szóval maga a fősumá.
2: Tudják, Kis János nagy buli.
1: Képzeljék el, így beszélt, hogy...
4: Rádió Diszkó.
5: Oké. Okay.
2: Ajánlót hallottak.
0: 107,1. Slágergyár. Mert kell egy kis nosztalgia. Szombatonként 14 és 20 óra között a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán a 107,1 MHz-en. Várom.

0: Slágergyár.
1: A következő zeneszám egy titkos szerelemről szól, franciául azt jelenti a dal címe, egy állandó szabadkai hallgató kérésére.

És ha jól látom, Eszternek külön zenekérése nincs, tetszenek a dalok, zeneszámok, amelyek elhangzottak a mai műsorban. Hát akkor kedves Eszter, próbáljunk meg még egy felvételt, lehet, hogy ez is azok közé fog tartozni, ami megtetszik. Lánchíd árnyékai.

A zenekérés Orsi és Manyi aláírással futott be. A mai műsoron keresztül Sziszi barátnőjüknek szeretnék megköszönni, hogy gondolt rájuk egy zeneszám erejéig, és szeretnének ők is kedveskedni neki egy olyan dallal, ami most aktuális, szeptember végén.

0: a lemezlovas Kis János.
1: Illetve szerénységem Manu.
2: Ő az ki, így köszön.
3: Szavaztok.
2: Megjöttem, szia, szia, srácok.
3: És egyben ő az illető, én vagyok az, aki a következő felvétellel szeretne kedveskedni a Slágergyár mai hallgatóinak. Ez az egy felvétel, még belefér műsoridőnek ebbe az órájába. A dal címe Egyetlen szó, és melyik az az egyetlen szó? Kedves hallgató, hallani fogjátok.

0: Mai műsoridőnk 6. órájába léptünk, és az azt jelenti, hogy még egy tárgya során át, de gőzerővel működik üzemel a slágergyár. Szeptember hónapban járunk, és ez már őszi hónapnak számít. Talán azért is választottam a következő zeneszámot, amit ifjabbik Boros István fog előadni. Ősz a szívemben.
1: Ősz a szívemben, ami szép volt, messze jár. Még mindig fájlom, sajnos végül.

A zenekérés nemes egyszerűséggel így hangzik, lehetne valamit Bródi Jánostól, előre is köszönöm, nem kell megköszönni, természetesen lehet valamiből válogatnom. Egy felvétel következik Bródi János előadásában, amit ritkában engedem. Nyári éjszakák a 67-es úton.

Zámbó Jimmy felvétele következik Matildka kérésére, aki üdvözöl mindenkit, a stúdióban dolgozókat, hallgatókat és a fiát Ausztriában. Azt a felvételt szeretné meghallgatni, melynek a címe Egyszer megjavulok én.

Antal Szabadkáról jelentkezett, és a Varázslatos Szerelem Magic Love című felvétel szeretnénk meghallgatni. Az előadója egy duó, Eleni Dimó és Geri Krisztián.

Egy újabb őszi téma következik. Annak idején néhai szabadkai Aquarius lemezklubban volt alkalmatok lassú táncolni valakivel, ezre a Gravy Train nevű együttes felvételére. A dal címe September Morning News, szeptember reggeli hírek.

A következő zeneszámmal a slágergyár mai hallgatóinak szeretnénk kedveskedni mi a stúdióból. Oscar Harris az előadója, és a dal címe I'm Still in Love with You. Én még mindig kedvellek, szeretlek téged, illetve benneteket, mert az angolban a you az lehet te is, meg lehet ti is.

0: A zenekérés SMS oldalunkra Róbert aláírással futott be, üdvözlet mindenkinek, és a Régi kép című dalt szeretné meghallgatni Korda György előadásában.
1: Újra lennállok a parton, mögöttem a város, ahol születtem, ahol éltem. A víz tükrében újra látom magam mellett apámat, aki csendes és komoly volt, és anyámat, akit nagyon szerettem. Vasárnaponként mindig erre sétáltunk, az emberek szívét megmelengette a látványa, hogy ránk néztek. Anyám szeme ragyogott, és apámat átölelve lépkedett mellettünk a parton, sárga rózsával,

később nehéz idők jöttek. Figyeltem őket, ahogy a nevetésük egyre keserűbbé vált. Apámat nagyon megtáncoltatta a sors, de soha nem adta fel a harcot. Kemény ember volt, és soha el nem botlott. Anyám egyre szótlanabb lett. Esténként apám vállára borult, és csendesen sírt dogán. Csak évek múltán döbbentem rá, hogy így láttam őket utoljára. Apámat, aki nem tört meg soha, és anyámat, sárga

A Republik Együttes felvétele következik Erika kérésére. A Republik Együttes nemrég szerepelt, vendégszerepelt Szabadkán, talán ezért is választotta ezt a zeneszámot tőlük. Szeretni valakit valamiért.

A következő zeneszám témája is a szerelem. László kérésére Szűcs Judit dala következik, melynek címe, ha belehalok, százszor is.

kinéztem a stúdió ablakán, és talán innen az ötlet, hogy az Edgar Brookton Band nevű banda felvételét pörgessem most le. Evening Over Rooftops, ez az a dal címe, esteledik a háztetők felett.

0: ír a sok mama szitta az SMS falon.
1: Majd műsoridőnkben még egy felvételt tudok belepréselni. A Platters együttes egyik dalára esett a választásom, a Twilight Time. Az tulajdonképpen azt jelenti, hogy esteledik, szürkül a nap, ezért választottam ezt a Twilight Time című zeneszámot.

Nos, ennyi fér bele a Slágergyár mai műsor idejébe. Köszönöm, hogy ezt a műsort választottátok szombat délutáni korásti kikapcsolódásnak. Slágergyár ezen a hullámhosszon egy hét múlva esedékes a szokott időben, de ne menjetek messzire, ne menjetek sehova, maradjatok hallótávolságban, mert a pontos időjelzés után is lesz adás ezen a hullámhosszon, méghozzá egy zenei válogatás az Exu zene világából. Jó vételt, jó szórakozást kívánunk hozzá. Jó magam, Kis János Manó voltam, a technikai munkatárs Massa Dávid, és mosolygva üdvözöl benneteket. Mára tőlem ennyi. Szevasztok!

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Exiuslágerek a 60-as és 70-es évekből.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: 107,1.
1: A legendák nálunk szólnak.
2: Exius slágerek a 60-as és 70-es évekből.
3: Szabadkai Magyar Rádió, a hallgatók hullámhosszán.

0: Volt egyszer egy Jugoszlávia.
1: Volt egyszer egy Jugoszlávia.
2: Idézzük fel együtt.
0: Az egykori legnagyobb ex-jú slágereket.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
3: A 107,1 MHz-en.

0: 20 és 21 óra között.
1: 20 és 21 óra között.
0: Exiusz lágerek a 107,1-en.
2: Idézzük fel együtt
1: az egykori legnagyobb exiusz lágereket.
0: Zenés multidézés a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.

0: Ha ön kedveli az ex-jú slágereket, akkor
1: kapcsoljon a 107,1 MHz-re.
2: Minden hétfőn, pénteken és szombaton 20 és 21 óra között.
1: Tekerje fel a hangerőt. És...
2: ne állítson az állomáskeresőn.

0: Egy óra nosztalgia.
1: Exjú slágerek 20 és 21 óra között. Exjú slágerek
2: a Szabadkai Magyar Rádióban. A 107,1-en.

0: Exiuslágerek. A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Exiuslágerek.
0: A 107,1 MHz-en.

0: tisztelt hallgatóink, 21 óra múlt. Önök a Szabadkai Magyar Rádió műsorát hallgatják. Ha álmatlanság gyötri.
1: Esti koktél.
0: Esti koktél.
1: Üdítő zenei turmix mellékhatások nélkül. A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Esti koktél. Esti koktél.

0: rockzene őskora. A rockzene fénykora.
1: Lesz rock.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.

with a wink of her eye.

0: stresszes nap után lazítson. A Szabadkai Magyar Rádió éjszakai zenés műsora mellett.
1: Üdítő zenei turmix, mellékhatások nélkül, esti koktél.

0: Mi nem felejtettük el.
1: A 70-es évek kedvenceit.
0: Mert a retro örök.
2: A 70-es évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: A 107,1-en.
4: Ahol a régi meló.

0: A legendák nálunk szólnak.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
2: A 107,1 MHz-en.
0: A régi zenék hullámhossza.
3: 107,1 MHz.
0: A lemez forog tovább.

still need some company.

0: take your love to town. Oh. Sakes, turn around.
1: Zenés képeslapok a múltból a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A 70-es évek kedvencei az SMR-ben.
3: Hallgasson zenét velünk!
4: A 107,1 MHz-en.

0: a 80-as évek zenéi a 107,1 MHz-en.
1: A régi slágerek a Szabadkai Magyar Rádióban szólnak.
0: Miért?
2: Miért ne?

0: Hisélyi zene, egy kicsit másképp. Esti koktél a Szabadkai Magyar Rádióban. A 107,1-en.
1: Figyelem, figyelem! Visszaszámlálás kezdődik. 3,

0: A 80-as évek diszkózenéi a Szabadkai Magyar. A 80-as évek diszkózenéi a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Mellékhatások nélkül.

Nevem meg kelek. Estelente megahertzen edvelem eme re-emek zenefelvételeket. Esti koktél.

0: Legendás előadók a 107,1-en.
1: A 80-as, 90-es évek legjobb rockzenéi.
2: Nálunk szólnak.
0: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
3: 107,1.

0: a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
1: Egy húron pendülünk a rockzenével.
2: 107,1!
3: A legjobb rockzenék a 80-as, 90-es évekből.
2: Ez a

Emlékszik még, hogy a 90-es években kivel nézte a mozivásznon a Titanic elsüllyedését? Idézze fel az emlékeket a Szabadkai Magyar Rádióval a 90-es évek zenéi mellett.

0: ne állítson az állomáskeresőn. Fontos információ következik.
1: Hallom a gyöngyöm!
0: Ha ezt hallja, ön jó helyen jár.
2: Miért?
0: Szabadkai Magyar Rádió, 107,1 MHz.
1: Ez meg mi?
2: Üdítő zenei turmix, esti koktél.
0: Figyelem, ez az üzenet 5 másodpercen belül megsemmisül.

0: A 90-es évek,
1: amikor mindannyian milliárdosok voltunk.
0: A milliárdokból és a 90-es évekből
1: a következő dalok maradtak.
0: A 107,1 MHz-en.

0: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Ahol a régi slágerek nem mentek ki a divatból.
1: Mert ami jó, az jó.

0: 107,1
1: SMR.
0: Csak retro zene megy.
1: Szabadkai Magyar Rádió.

0: A 70-es, a 70-es, 70-es
1: és 80-as évek diszkós lágerei.
0: Retro diszkós lágerek a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: ahol a 80-as évek dalai szólnak.
1: 107,1 MHz.
0: Szabadkai Magyar Rádió. Ahol
1: most vissza a 80-as évekbe.

0: amikor sétáló magnóval hallgattunk zenét,
1: és videóklubba jártunk a VHS kazettákért.
2: Ezek voltak a 80-as évek.
3: Ezek voltak a 80-as évek.
2: Nosztalgiázzon a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 80-as évek zenéi mellett.
0: A 80-as évek.